0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Szubredi.

Ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Superstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakab Szállás, Hotel Aero.

Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban. Chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop, and I know. Yeah,

Szuperstárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.

Yeah. Hyper, hyper.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
0: Super DJ Rádió.
2: In the mix. Back to back, beat to beat.
3: Come on, DJ. Hit me with another track.
0: Kattanj ránk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

hanem akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

tudjátok, ilyenkor szokásos zenei kalkáció műsor jelentkezem így vasárnap 10-től egészen délig. Kívánok mindenkinek jó szórakozást, jó zenehallgatást, melóval lévőknek, nagy melegben lévőknek kitartást kívánok a melóhoz. És persze, akik sütögetnek, főzögetnek ott a gáztűzhely mellett, nekik is kitartást. Viber számunk +36 70 45 95 995. Ide várom az üziket, a kajcsikat. És az első zenénk nem más. DJ Bobo, Too Many Nights. Még egyszer kitartás mindenkinek ebben a nagy melegben. Főleg azoknak, akik úton vannak, közlekednek. Vigyázzatok magatokra, hiszen mindenkit hazavárnak.

hát szerintem ezt a meleget nem is lehet kibírni a jó kis medence mellett. Hogyha éppen nyaraltok, ugye vízpart mellett vagytok. Kellemesen hűsít a víz, úgy mint a Super DJ rádió slágerei. Hát akkor megyünk tovább egy zenével, ami a hőség riadóról szólna. Figyelj csak!

És akkor nézzük ki is volt legdorsabb Viberünkön. Itt van velünk kedves Encsike. Szia Encsike, üdvözöllek titeket is. Szia DJ Sobi, sziasztok, szuperek Encsike jelenléti. Pipa mára is. Gyönyörű szép vasárnapot kívánok neked is, minden kedves SDL hallgatónak. És pusztjuk Encsike, köszönjük szépen neked Encsike. Jó fülelés, jó zenehallgatást kívánok.

és ismételten vibe-őzhet, itt van van a Sebők Pálics. Szia, szia Palcsi, üdvözöllek benneteket. Azt hisz nekem, köszi. Marha lábszár pörit készítek éppen. Köszönjük szépen, kedves Pali, itt vagy velünk. És ha jó étvágyat kívánok, jó fűszerezést. Figyelj, megyünk tovább egy régi-régi ismerőssel. Nem más, mint álmokfutók, a Robinson.

bocsánat, nem jól mondtam az előadót. Nem tudom, família. Már nekem is egy kicsit meleg van itt a stúdióban.

0: és itt van velünk kedves szülinaposunk is, kedves Kelemen Tomi és családja. Hello, hello, Tomikám! Nagyon boldog születésnapot kíván neked a Super DJ Rádió stábja néven is. Azt hitte nekem, hello, Csabi király, ő minden hallgató nagy családodnak ezen a borzasztó nyári meleg napon. Ugodról, hogy bírjátok ezt a meleget? Hát, kedves Tomikám, nehezen.
1: Lakatlan szigeten,
0: ha hisztük ugye a védőitalt. Érezzétek jól magatokat. Hát én, hogy egy kicsit pancsizgatunk is. Remélem, ti is jó bírjátok.

És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Mihálovics József is megtisztel a füleivel. Szia, szia Józsikám, üdvözöllek titeket is sok szeretettel. Szia Csabi, szétabort mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves Józsikám, nektek is viszont kívánjuk. De úgy is oldatán klímaszomákat, meg nagy pancsikat. Meg persze finomabb édeket. Hiszen tudjátok, az élet nem állat meg. Ilyenkor is főzni kell ám a jó kis ebédet. Őrünk süti a gáz tűzhelyt, szoktam mondani, tudjátok. Akkor még egy pár retro sráger. Itt a Super DJ Rádion DJ Csobival a zenei kavalkádban. Hozzánk Samantha Fox. Only wanna be with you.

is ismételtem, Vibe User, itt van valami kettes, Fúcsá Lajos is, hello, hello, Lajoskám, nagy pacsi nektek. Kellemes szép délelőtt, DJ Csabi, hogy bírjátok a meleget? Kedves Lajoskám, mindenhogy is. Köszönöm, érezd jól magad, de. Jó kis slágerekkel itt a Super DJ Rádióra. Meg egy jó kis hűtött őszi boraszlével itt mellettem.

és ismételten Viber, úgy látom gyűlik a banda, jól van. Köszönjük szépen nektek is a család, és itt van Erdő Szentgyörgyből, sziasztok Istikém! Csodás vasárnapi napot kívánom neked, kedves DJ Csabi! Kis a család is jelen, éjjeli buli utca, után, bocsánat, jelen vekkel be volt állítva, nincs laca-faca, nem késhetünk le a buliról, örülünk neked, hogy újra hallhatunk téged, de ná, hogy igen, csodás napot kívánunk mindenkinek, köszönjük szépen, kedves Istikém! Érezzétek nagyon jó magatokat, nagypacsi nektek!

0: mikor a suttogja.
1: Ha megtalálod, hol dobog a szíve.
0: Itt van velünk kedves Pelle Sándor, hello, hello, Sanyikám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekem, szia Csabi kapitány. Erre jó időre tudnál dobni egy Entrance Setium Frit. A hagyma piró mindjárt ömlik a sádani risotto készül, gyerekek. Na meg a pohárba is kerül, szép vasárnapot mindenkinek. Így van kedves Sándor, hiszen a főzés mellé jó kis italocska is ügyet kapol. És bizony, ugye vannak olyan ételek, amihez használunk ilyet. Jó kis vöröset, ugye? Azt kívánom nektek, kedves anyikám, nagyon finom legyen, a kérésére pedig mindjárt megnézem.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója.

0: Super DJ Rádió 7. közönség találkozója 2026. július 24-25-26. Jakabszállás, Hotel Aero. Listening to Super DJ Rádió! Ott a helyed.
1: Ennyi tovább Entrance. Take you on free. Kedves Pelle Sándor kérésére itt a Super DJ Rádión. Szeressem zene. Itt van valami kedves Ilcsi is, kedves Hudi. Szóládról, hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia, drága Csabi, mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Tudák család jelen. Neokoncert szeretnek élni a nyálban, alig fűdő ruhában. Küldeni minden SD hallgatónak, nagyon is, neked is, Aninak pusztyika. Köszönjük szépen. Hát nektek is kitartást ebben a melegben. Mondja Tudinak, nagy sokat dolgozzon.

és itt van velünk kedves Lovász Karcsi is. Hello, hello Karcsikám! Hello Csöbi király, hello szuperek, Soroksán jelenkezik. Szép meleg gyári vasárnapot kívánok az egész családnak, én már mindennel kész vagyok, zöldséges, zöldségleves, kukoricás, rizs, tárcsán sült csirkemell, kubicsali a hűtőben, a kedves kaleszkám, az nagyon finom lehet. Kettő adag kimosva, kiteregetve, mosógép elindítva, most már csak egy bedence egész nap, kaptam egy képet is, nagyon jól néz ki, kedves karesz. Nagy pacsi neked. De jó neked, már mindennel készen vagy.

mikor folytatásban ismételten egy kérés. Kedves Ilcsi és Hudi, kérte ezt a zenét. Tudjátok, jön a cápa. Neoton Family, és nyár van. Bizony meleg nyár van.

ismételten Vibe Őzet, itt van velünk kedves Kobi Sanyi. Szia-szia Sanyikám, üdvözöllek titeket is. Szia-sziasztok, szuperek, szép vasárnapot mindenkinek. Kobi Sanyi, köszönjük szépen neked. Viszont kívánjuk. És egy nagy pacsi, a kalocsára. Meg az kollégám is ugye onnan szokott adásolni.

Itt van velünk kedves Ladás Szabi, hello, hello Szabikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Pont most akartam futni egy kör, de ilyen komolyan beborult az ég. Pont most, mikor a zene is kájó. Köszönjük szépen, kedves Szabi, kaptam egy képet, egy picike felhődör. Hát azon, hogy vannak, ugye, akik futnak. Hát mindenképpen egészségükre azt kívánom.

És itt van velünk Béni is Győrből. Hello, hello, sziasztok Bénikém! A Twitterekem, hello, várkapitányunk! Szeretném bármilyen száma megköszönni Zozó barátomnak, hogy lezárta, lerázta a medgyet 37 fámról. Köszike Panka, Zozó is, kitartó Béni, Csabi. Köszönöm szépen, kedves Bénikém, érezzétek jól magatokat, akkor ti is jó nagy munkába voltatok, amilyen most már pihentek ti is.

ismételten Vibe őzett, itt van velünket a Skő Matelsz, hello, hello, Teszkán, nagy pacsi nektek. Hello, Csabesz, tolja az ütemet, délre végzek a melóval, puszi pacsi mindenkinek, sziasztok. Szia, szia, Tomikám. Persze neked is kitartást kívánok a melóban, pacsi a brigádnak is. Vigyázzatok magatokra. Ne felejtsétek el a védőitalt. Ilyenkor gondoskodni kell a megfelelő folyadék bevitelről. Megyünk tovább egy Mamma Mariával, csak így főzéshez, házi asszonyoknak. Jó, tessék majd megkavarni, keverni.

is ismételten Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Tóth Mátyás is. Hello Mátyás, üdvözletem nektek! És azt hitte nekem, hogy szia, jelenleg a bogrács alá valót aprítom. Kaptam kettő képet is, hú, kedves Mátyás, abból jó sok minden lesz. Tartást kívánok benne. Így, hogy vagány legyen ez a szép nap, szeretném küldeni mindenkinek Kovács Esztidőr a pancsoló kislányt. Megnézem kedves Mátyás kérésedet, picit türelmet kérek szépen a kérésekkel kapcsolatban.

számol pedig kedves Marci kérte. Szia, szia Marcikám, üdvözletem nektek. Szia Csobi, szól egy jelen. Lenne egy olyan kérdés, amit szeretném, ha lejátszanál Justin Bieber-t, a Beauty and Beat című zenét. Kedves Marcikám, akkor szóljon kérdésetek oda szóládra. Érezzétek nagyon jól magatokat. Jutatást kívánok nektek is ebben a nagy

ismételten vibe őzött kedves Kobi Sanyi szeretne kérni egy zenét, ha lehetséges. Szeretném kérni a Miért Nincs Nyáron című klasszikust. Kobi Sanyi már nem kalocsa, nem zugró, elnézést kedves, hány ez?

Kedves hallgatók, a következő zenéi szintén egy kérést ez. Szerintem egy nagyon cuki dal fog jönni kedves Tóth Mátyás kérésére. Méghozzá nem más, mint Kovács Esztitől az a bizonyos pancsoló kislány. És tudjátok, hát bizony-bizony sokunk emlékében él ez a dal. Kedves Mátyás, szóval neked a bográcsozáshoz, mindenkedve a Super DJ rádió hallgatónak.

Hol kedves Kovács, Eszi és a Pancsoló kislány. Most pedig jön egy kis Ristát Kuba. Egy jó kis muzika.

is ismételten Viber üzenet, kedves Lovász Karcsitól, azt hitte nekünk hát Csobi király kérések alapján, úgy hallom, mai adásod igencsak túlra gyanús. Így plusz egy szabadat tőlem is, a mi királyunknak. Köszönöm szépen, kedves Kareszkám.

Kedves Tóth Mátyás pedig azt hitte nekünk, kedves hallgatók. Köszönöm szépen, esküszök, szivatni akartam a népet. De nálatok nincs lehetetlen. Igen, kedves Mátyás, ezek vagyunk, mi a Super DJ Rádió. Tudod, ilyenkor vasárnap délután 5 a slágerekről szól itt a Super DJ Rádión ez a bizonyos zenei kavalkáde. Keverednek a stílusok. Yeah, yeah.

0: akkor egy jó kis billegés nóta után megyünk tovább. Kedves Kovics Anyi kérésével. Ez pedig nem lesz más, mint Szohó Patitól a Miért Nincs Nyáron Hóna, vagy Miért Nincs. Kinek lenne kedve 40 fokba havat lapátolni, ugye? Szakállas vicc volt, na mindegy. Egy kicsit segít neki most e felem.
1: Super DJ Radio. Most pedig egy újabb nagy kedvenc. Neked zenélünk.
0: És itt van velünk kedves Házi és Hello Hello Házikám, sziasztok, üdvözletem nektek, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, aki ma a Super DJ Rádiót hallgatja. Szia Csabesz, itt van Házi és a rímes gyerek hangfalaknak és a hangerőnek is odaverek. Jó hazulás mindenkinek, köszönjük szépen rímfaragó mesterünknek, érezzétek jó magatokat a nagy pacsi nektek. Vigyázz kék, zöldre ne verje a szemedet a hangszóró.

ismételten Vibe üzenet, itt van velünk a mi Stefánunk is Skóciából. Hello, hello Stefán, üdvözöllek benneteket. Csubi Csobisz van is király a műsor. Ő minden szuper hallgatónak innen Skotlandiából esetleg. Ha megvan, letolnád a fiamnak a Scooter Move Your Ass Nostal Contlers remixet. Menjen Vajkószra meg Kőszegi Gabesz kollégának ide a Skót felfölde. Persze minden Skót magyar hallgatónak is. Köszönjük szépen, kedves Stefán. Igen, lesz majd Scooter is egy picikét később. Picit türelmet kérek szépen.

És ismételtem Viber üzenet, itt van velem a kedves faterom, Fodor József személyében. Hello, hello, fater! Szia Csabi, egy nagy ölelés neked, és szeretném kérni Paradőtől kell egy jó barát című dalt. Szép napot kíván mindenkinek, köszönjük szépen, kedves fater, de még vigyázz magadra ebben a nagy melegben. De még mielőtt tovább mennünk, kedves faterom, kérésével menjünk tovább egy igazi együttessel. Inkább úgy mondanám, igazi nagy együttessel, XL Sisters, nagy test, nagy élvezet, nagy erőnk!

bizony úgy is szokták mondani. Hát ugye ezt mindenki maga tudja. Itt van velünk kedves Mikovics Marján. Szia Marján, üdvözöllek titeket, és szia Csabi, drága feleségem, takarít, és hogy gyorsabban menjen, neki küldeném a Hungáriától. Teket fel a szőnyeget, köszönöm szépen, megnézem kérdéseket, kedves Marján. Kicsi türelmet kérek szépen mindenkitől, kéréseket illetően. Hát a feleségednek pedig jó takarítást, te is segíts neki egy kicsit.

ugyancsak itt van velünk kedves Kokó Kovács László. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Zsoltikám. Lángos sütés, mohítodás, névnapi buli letudva, oh yeah. Kaptam egy képet is, remélem jó sikerült a buli, kedves Laci. Minden, ami jó, Csabikám, tolok egyet az egészségedre. Köszönöm szépen. Action, Lacikám, action. És akkor X-el, Sisters után megyünk tovább. Kedves Faterom kérésére jobban bírja a meleget. Meg persze minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Ezen a forró meleg nyári napon. Ha bizony 42 fok is lehet, gyerekek. Nem Péter bácsi jó megrakta a tatai brikettel. Lassan szólni kéne, hogy elég lesz. Padödőr is kell egy jó barát.

kedves hallgatók, úgy szokták mondani, hogy az igazi barátok azok bajban derülnek ki. Velünk vannak-e? Ott hagynak bennünket. Nagy igazság ez.

is ismételten vibe-őzed, itt van velünk a mi kis kedves kaszap Timink. Szia-szia Timike, jó reggelt kívánok! Szia drága Csabi! Minden kedves hallgatónak köszönöm szépen! Érezd jól magad te is nagyon-nagyon! Őző, takarítás, stb. És akkor a padödő után megyünk tovább. Kedves Kelemen Tobi kérésével szeretek én is születésnapja alkalmám, hogy dalt. Ez pedig nem lesz más, hogy DJ Tina és az Ole Ole. A zene pedig egészen friss, robogós 2026-ból.

Kedves Tóth Máté, szeretek én egy újabb dalt. Kedves Mátyás, sajnos nekem ez a zene nincsen meg. Tudjátok, sajnos nekem sincs meg minden zene.

ismételten Viber üzenet. Kedves Mátyás, itt szeretek én, a Vajkóci jönnek egy tancsapdát. Megnézem, kedves Mátyás. De addig is főzzetek, kancsoljatok is, érezzétek jól magatokat itt a Super DJ Rádion. 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon. 15 órától DJ Surci, szokásos idejében, Spárhel tetejéről. Megtekeri nektek. 18 órától pedig érkezik hozzátok Zsolti, a 80-as évek zenéjével. Napot pedig kedves Lyman zárja majd 20 órától. Tudom, hogy adástervünk, tartsatok velünk, és hallgassatok bennünket.

Ékezik hozzánk egy bizonyos vagány, szállj be gyerek! A remixet készítette NSVB. És persze a kis tehén zenekar közreműködésével. Így 11 óra 5 perckor. Remélem mindenki jó áll az ebéddel.

ismételten Vibe üzenet, itt van valami kedves Norbi. Szia-szia Norbi, üdvözöllek titeket is. Hello, szuper DJ, DJ Csabi. Szeretnék én is egy zenét, ha nincsen meg, akkor egy másik zenét szeretnék én, ez megvan, kedves Norbi P. Junior Fernándótól, az Enikek ének. És küldeni mindenkinek, nagyon szépen köszönöm, Pacsi, megnézem kedves Norbi kérésedet. És érezzétek nagyon jól magatokat, köszönöm szépen, hogy itt vagytok.

Hát bizony most lehűtjük a lábunkat, ugye? Már aki teheti, nem 40 fokba dolgozik. Pénteken kaptam egy képet, gyerekek. Van desztől a heggesztőtől, ami 39 fok volt. Minden tiszteletem az övé, meg mindenki, aki ilyen melegbe dolgozik. Meg persze főz.

És ismételten Viber üzenet kedves Ícsitől. Azt írta nekünk Csabi, kérhetnék még egy zenét. Digi, digi, digi, hey, DJ Ilmaitól, és küldeném fiacskémnek, köszönöm szépen. Kedves Ícsikém, sajnos nekem ez a zene nincsen meg, amúgy fogalmam sincs, hogy miről beszélsz. A következő műsorban szerintem megnézem. És azt írtam, én nekem tudom, hogy meleg van, de egy túlóra azért belefér még, ugye? Kedves Ícsikém, kiderül, kiderül.

Hát bizony, van egy kék tó. Volt emlékszek én is, kedves hallgató, mikor ilyen horgáztunk, aztán nagyon meleg volt. Hát meguntuk a horgászatot, aztán elmentünk fürödni. Mint tovább, kedves Norbi kérésével, Pidzsúlyan, Fernando, Sella ének, gyönyörű hangjával az emlékek élnek. Visszahozzák egy kicsit nekünk a 2000-es évek hangulatát. Hiszen emlékezni mindig jó, ugye?

tudjátok, ahogy ilyenkor szoktuk, lassan-lassan emelem majd a BPM-eket. Emlékek élnek. Hogy mindenkinek is jobban essen minden is. Mindenhova is.

bizony, bizony, most a Jégcsapi slángol, ugye? Kedves Ladán Szabéknál meg éppen karosszériázás folyik, gyerekek. Kaptam egy hőmérülő képet, 46 fok, itt is jó idő van, épp karosszériázás. Kedves Szabikám, kitartás neked.

Kedves isüccsalád, pedig azt hitte nekünk Viberünkön, amelynek száma pusztul, mint a 70-45-95-995-ös. Buli és muzsikák a javából, jó az ízlésük. SGR hallgatóknak. De nem is számítottunk másra, köszönjük szépen Istikém. Hát igyekszünk a kollégákkal. Mindig jó hangulatot teremteni nektek.

buri van, ugye? Meg főzés van. Itt van velem kedvesem is. Hello, hello, szívem. Azt írta nekünk, sziasztok, szuperek, szia szívem. Mindenkinek hűsítő, szelet, jó zenéket. Kívánok, legyen szép napotok, puszülelés. Köszönjük szépen, kedves szívem. Közben kaptam egy kávét is tőle, hogy jobban bírjam. A kis cuki-muki. Szem megzabálom.

Itt az a hallgatókát egy kicsit elgondolkoztam a minap, hogy hát ugye ebben a melegben nem tudom kinek hogy van, de én nekem még a kaja se esik annyira jó, úgy napközben, akkor tudok már enni, mikor kicsit este van. Kicsit ugye hűvösödik az idő, hát tudok enni délelőtt is, de az nem, hogy nem olyan, nem úgy esik, nem tudom hogy. Nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Persze ugye, hogyha nagyon éhes az ember, akkor eszik ám fal rendesen, de nekem még így se esik jó a kaja. Csak este felé. Kedves Tóth Mátyás pedig szeretne kérni egy Café Del Mart. Nézem, kedves Mátyás.

0: és akkor kerozin után pedig megyünk tovább kedves Mátyás kérésével. Szeretnék én egy tankcsapda zenét a Bajkóciaknak, meg minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak természetesen. Hát akkor induljon ez a bizonyos tankcsapda. Zenéjük címe pedig Mindig Péntek.
1: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió, csak neked.

és ismételten vibe jön a kedves sebőkpától, ugyanígy csak a folyadék vegyesen mind egy hete alig eszem. Így van ez, kedves Palcsi. Megszenvedjük ám azt a meleget rendesen szerintem. Hát jövő hét szerdától már felfűsülés mondanak a meteorológusok. Hétfő keddet kell még valahogy túlélnünk, aztán már kicsit jobb idő lesz.

Kedves Stefánnak is adós vagyok még egy zenével. Kedves Stefán, nem felejtettem el, most már felírom. Úgykor azt írta valami kedves hallgató, hogy vegyek fel egy titkárnőt, aztán majd felírja, hogy ki mit kért. Érkezik hozzátok Dömötör Balázs. Most az álmaimban.

felvételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Ati. Hello, Atikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi kapitány, köszönöm, megtisztelő vagy. Szeretnék én egy Lumpinak és Robinak egy számot Londoniába, a bőrbolba, kitartás nekik mindenkinek ebben a melegben, köszönjük, hogy itt vagy, és szép vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen Attilám, neked is hasonló jókat, egy nagy pacsi nektek is. Hát akkor szólj nekik majd a következő zene. Mi kedves Stefán kért, remélem még itt van, Stefán fülel. Tudjátok, Scooter mindig később, nem mindjárt az elején csapunk bele a lecsóba, hiszen a hagymát is meg kell pucolni, meg a zöldséget. Kivétel kedves Tovász Karesz, mert ő már mindennel kész van is. Minden is.

és itt van velünk kedves Kökény Ádám is. Szia, szia Ádikám, üdvözöllek titeket, és szevasz Csabesz. Száraz Józsinak szeretnék kérni egy szkútert is édesabámnak, mert nagyon meleg, meg sok a meleg. Bizony, bizony. Hipermeleg van, ugye?

kedves hallgatók, nagyon-nagyon sokan nézzetek ismételten. Szeretnétek egy kicsit tovább maradnánk. Teljesítem ezt a kívánságotokat is. 13 óráig DJ Csobi és a zenei kavalkád, utána pedig DJ Simon, 15-től DJ Súci, 18-től Zsolti, 20-től pedig Lime Man. Most meg Scooter.

van belünk. Mi doktor Tom, a dance doktorunk. Hello, hello Tomikám. Hatalmas puszülelés nektek, Évinek is. Azt hisz nekem, szia Csabesz, szép forró napot kívánunk neked. Évi, Nikó, Koné és Doki. Hát köszönöm szépen, kedves Tomikám, nektek is kitartást ebben a nagy melegben. Vigyázzatok magatokra.

és akkor tudjátok. És akkor tudjátok. Hát ebből bizony egy, soha nem elég. Olyan, mint a jó kis házi krémes mézes.

Stefan is itt vagyok, azt írta nekem. Toljad. Köszönöm szépen, Tomi, mint a lopott bicikli, tudjátok. Még ilyen melegbe se állunk meg. Még a processzorom leolvad, akkor is megtekerjük.

És ismételten Vibe-ben üzenet, itt van valami kedves német Alice. Szia, szia Alice, üdvözöllek titeket is nagy szeretettel. Szia páromnak, szeretnék én egy számot. Feszeki Józsefnek üzenem neki, hogy szeretem, és ő az életem. Köszönjük szépen, kedves Alice. És akkor majd szóljon neki a következő. Csavarjuk fel egy kicsit a szőnyeget. Kedves Vinkovics Marján kérésére, feleségének, aki takarít, és mindjárt

Figyelj, közben takarítás közben is lehet ám egy picit táncolni. Szerintem a következő zenében még jobban húzzátok majd meg. Hát a zenét nagyon-nagyon sokat játszottam. Hát így jöjjön egy nagy kedvenced, így Csabinak. Na figyelj csak, szuper!

Little Richard, yeah. Mountain Sea Shake. Yeah, baby.

Hogy gyerekek, mekkora zene ez? Nikó Fóra vérem. Kedves Varján, nagyon szívesen nektek is. És kedves Tóth Mátyás pedig azt hitte nekünk. Merre már a pór is kigyal a szőnyegből. Jó, kedves Mátyás. Következőben égedik hozzánk jó kis Real McCoy. A Came Get You, I Want Love 1995-ből. Remélem, mindenkinél minden finom lesz.

akkor a fantasztikus Steve McCoy után megyünk tovább kedves Tóth Mátyás kérésével. Szeretek én egy Café Del Mar. Kedves Mátyás, akkor egy kicsit megpihenünk így ebéd előtt. Lelazulunk.

2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

remélem, kedves hallgatók, mindenki alathalad azzal a bizonyos vasárnapi ebéddel. És persze kellemeseket csobbantok ugye a medencébe. Éppen utaztuk, akkor lehet egy kicsit ütni a kormány ritmusra. Tessék oda figyelni a közlekedésre. Vigyázzatok magatokra ebben a nagy melegben.

és ismételten Vibe üzenet kedves Tóth Pátyástól. Azt írta nekünk, látnátok a röntgosító mellett mind a 140 kiló mozog. Hát kedves Pátyás, minden tiszteletem a tiéd, kitartás neked benne. Vigyázz magadra. Hát ugye mi se fáztunk, hét elején betonoztunk egy kicsit. Családi buli volt, úgy is mondhatnám.

Ciao, pedig van el másító jövőleg Brooklyn Bones, és a Get Ready the Bones itt a Super DJ Rádión. 11 óra 51 percet írunk, nem csak egymásról simondok a mutatók. És itt van velünk egy Szikszai Mónika Vivien. Szia, szia Mónika, üdvözöllek benneteket, szia! Nem régen kidepült lányomnak, Bettinának szeretnék egy számot kérni, rád bízom. Azt üzenném neki, hogy otthon és a szüleim mindig hazavárják. Köszönjük szépen, kedves Mónika, ez így van bizony.

ne felejtjétek el, kedves hallgatók, nem állunk meg 12 órakor, megyünk tovább a zenei kavalkádon, egészen 13 óráig, akkor ékedik hozzátok DJ Simon. Egészen 15 óráig azután DJ Sut érkezik hozzátok. 3 óra hosszában 18 órakor érkezik hozzátok Zsolti jó kis 80-as évek zenével, 20 órakor pedig kedves Lineman érkezik hozzátok.

remélem, hogy mindenki azért kellemesen érzi magát. Emel egy meleg hatására is, ugye. Hát nekem is itt már kicsit kezd melegen menni a stúdióban. Hát ugye nyáron is voltak bulik. A diszkóban ott is bírni kellett a hajtás, bírjuk még a gyűrődést, ugye? Így szoktuk mondani. Következőben pedig ékezik hozzánk kedves Ilcsi és Huri kérése szólától, megtaláltam nekik ezt a zenét. Nekem is megvolt, csak jó el volt rejtve egy mappa mélyére. Itt szóljon ma nekik, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. DJ Ilám és a Digi Digi.

és ismételten Vibe üzenet. Kedves Jücsi, azt írta nekünk, köszönöm Csabi, remélem Andrásnak is tetszett, hát szerintem biztosan tetszett. És persze nagyon szívesen, igazán megvan a zene, nagyon szívesen lejátszom.

Megyünk tovább egy csodálatos csajjal, akit láthatottuk itt a Budapest Barban, Jennifer Lopez. És kicsit segített neki a kopasz szemüveges bácsi Pitbull on the floor.

kaptam egy nagyon megtisztelő üzenet, kedves Szikszai Mónikától. Azt hitte nekünk, kedves hallgatók, nagyon köszönöm, legyen csodás napotot, nekünk azzá tettétek. Nagyon szívesen, kedves Mónika, és örülök, hogy jó ízitek magatokat, maradjatok velünk. És tudjátok, hát ezért vagyunk. Nektek szuper kedvetek legyen. Remélem, a következő dallal is az lesz. És hogy lassan egymáshoz simultak a mutató, mindenkinek nagyon jó étvágyat kívánok az elkészült ebédhez. Aki pedig még készítgeti, vagy sütemény süt. 200 fokon ugye a konyhába ilyenkor. Annak meg szóljon a következő, kicsit vicces dal. Az előadó pedig nem lesz más, itt Harsányi Levente, gyerekek. A zenének a címe pedig Hű az anyja. Akkor jöjjön, figyelj! És Hudák Andris pedig azt hiszem nekem, köszönöm Csobikám, F volt nagyon. Nagyon szívesen Andriskám. Na figyelj, Hű az anyja, szuper!

0: és ismételten vibe-özelt itt van velünk a következő két orosz a műsorvezetője. 13 órakor érkezik hozzátok DJ Simon. Azt hitte nekem szuper tiszteletem, Csucsu királynak már kapcsolódtam én is, jó adit értő füleket, őt szupereknek. Köszönöm szépen, kedves Tomikám, neked is ma jó adit, jó zenéket. Meg persze egy nagy pacsud a Svédországba.
1: Sajna, sajna, de nagyon ez az ábra. Veled maradok, amíg lehet, hisz ez az ára. Ki bánja? Én biztos nem. Győzzön a jobbik, a szebbik.

és ismételten Vibe üzenet kedves Encsikétől. Ja, hogy rám gondoltál, DJ Simon. Értő fülek jelen. Ja, és itt Görögországban nincs olyan kánikula, mint ott a 29 fok és szél. Igazán kellemes ügy mindenkinek, pusztjuk Encsike. Csabi, esetleg egy Cosmix vagy egy Groovehouse jöhet valamikor. Szerintem bele fog férni 13 óráig, kedves Encsike. Jó nyaralást neked, érezd jól magad. És köszi, hogy onnan is bennünket hallgatsz. Itt van valamint kedves Reisinger Misi. Szia, szia Misikém, üdvözöllek titeket is. Azt hitte nekem, szia Boris. DJ küld a vasárnapi lazító dallamokat, üdv. Reisinger Misi. Köszönöm szépen kedves Misikém, de én nem Boriska vagyok, hanem DJ Csabi.

Figyeltek, ez a sallgatókban jut, hogy néha ugye eltéveszti az ember. Én is van, amikor Szilárd helyett Szabit mondok. Azt mondják, ez már korra jár, de szerintem nem, hanem nem tudom. Hát, hogy a meleg. És akkor delegésünk után megyünk tovább. Csapat neve Dan Love Németországban alakultak. Ezt a számot pedig 1997-ben készítették és adták ki. Előkelő helyezést ért el, hogy a Bíbor slágerlistán is. Erről meg mindig a Bravo újság jut eszembe, tudjátok. Nagyon sokat olvastuk. Mindig meg kellett venni. Minden áron.

is ismételten vibe üzenet, kedves is a családtól nagyon megtisztelő üzenetet küldtek nekünk. Kellemesen üdíti a műsor ebben a nagy melegben. Köszönjük, kedves DJ Csabi. Nagyon szívesen, kedves Istikén, én is köszönöm nektek. Megyünk tovább még egy nagy kedvencemmel. Figyelj csak, mi is lesz ez.

perceket a sokató mindenkinek tovább, és kitartást kívánok ebben a nagy melegben, akik ugye mentek ugye délutára dolgozni, hogy nem tudjátok hallgatni a Super DJ Rádiót. Továbbra is kellemesen teljen mindenki délutánja.

is ismételten Vibe üzenet. Kedves Timi pedig azt hitte nekünk, jaj de jó, hogy 13 óráig vagy itt vagyok, csak mindig teszek veszek. Jó van, kedves Timi. És köszönöm szépen. Bizony-bizony itt vagyok veletek 13 óráig. Utána jön DJ Simon kapitány. Done. So keep moving.

fantasztikus szívblokk után megyünk tovább. Fantasztikus úriemberrel, Captain Hollywood Project. És az a bizonyos after party, ugye?

kívánunk, kedves hallgató, mindenki jól lakott a finom ebéddel. Kaptai Hollywood Project után megyünk tovább. Csoki bácsival, hogy így hívtam onnan annak idején, tudjátok. Mindig bírtam neki a haját, ilyen pálma falakra volt neki megcsinálva. Érkezik hozzánk itt a Super DJ Rádion. Zenének címe pedig. Hát szerintem egy ritkán hallott dal fog következni.

Hú, kedves hallgatók, az helyébe kicsit kiugrottam. Nagyon leolvott a papucs a lábamról. Nagyon-nagyon meleg van. Megyünk tovább egy vidám dala itt a Super DJ Rádión. Érkezik hozzánk Fresh System és a Don Under. Kedves öncsüke pedig azt hitte nekünk, Naná Csabi, ez nem is kérdés, bárhol, bármikor, csak is az SDR. Amúgy már reggel megijedtem, hogy elmarad a műsorod, mert itt egy órával előrébb vagyunk. Köszönöm szépen, kedves öncsüke.

és persze kedves hallgatók, ne felejtkezzünk meg ugye az állatokról se, mindig adjunk nekik friss vizet. Így szoktam fürdetni a kutyusomat, meg felhocsolom neki ideg vízzel a betont, a jókot fekszik rajta szegénykém.

itt van velünk kedves Szabó Gábor is. Szia, szia Gabikám, üdvözöllek benneteket. Szia Dombóvá, Tolna megye, 34,4 fok. Köszönjük szépen Gabikám, érezd jól magad, hát ott sincs hideg, ugye?

0: melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah, straight up.
2: És akkor, ha már nyár, legyen egy őrült nyár, érkezik hozzátok Feel Good Family,

is pizettem Viber üzenet, kedves Ladár Szabi pedig azt hitte nekünk Viberünkre, legalább nem csak én vagyok Tolna megyei. Így van, kedves Szabikám. Most lehet mondani, hogy Szabó Gabi a földid. Kedves hallgatók, ékezik hozzánk egy csapat. Akit újra láthattok majd július 4-én, újra összeáll a banda. Ő pedig nem más, mint Emergency House. Jöjjön tőlük egy dal. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. A címe pedig az, hogy örökre a karjaid közt.

0: legyen tán.
1: Kedves szobogobi, pedig szeretnek élni gyerekek mindenkinek. Egy Ice Baby-t megnézem, kedves Gabikám. Ice kell, ugye? Mint pénteken is.

0: szerintem majd biztosan jó fog sikerülni a koncert. A nőket is ugye nagyon-nagyon szerettük a 90-es években. Zoltán Erika segítkezésével indult el ez a csapat. Most pedig jöjjön kedves Encsi kérése. Zenőt se feledjük el. Jön egy vidám dal a Cosmix-tól.
1: Hát indjégy apukám.

Kölkőzenénk pedig érkezik kedves Szabó Gabi kérésére. Kis hűsítő sláger, úgy is mondhatnám. Egy nagy csapat van, Illia Ice. És ez a bizonyos Ice Ice Baby, a kölyeget mindenkinek, gyerekek.

hát bizony bizony közeledik a műsoridőm vége is, hiszen már 12:47 perc van, 13 órától pedig ékezik hozzátok DJ Simon, aki már szerintem toporog a keverőpult előtt és a lemezjátszók

hát bizony remélem, hogy mindenkinél nagyon-nagyon-nagyon finom lett minden, és jó éreztétek magatokat ismételten. Ivasárnap délőtt és egy kicsit délután is. És persze, hogyha tudtok, maradjatok velünk a Super DJ Rádióval. Mi pedig megyünk tovább Vanilla Ice után, DJ Szatmár és Jutus közösével. A vesztemet érzem. Szerintem majd holnap vesztemet érzem a melóban.

ismételten Vibe üzenet. Kedves is a családok, köszönjük neked, kedves Didi Csabi, jó étvágyat kívánunk. Nektek is csodás vasárnapot. Köszönöm szépen, kedves Istikém, mi is viszont kívánjuk nektek.

remélem, kedves hallgatók, senki nem ízzi a vesztét ebben a nagy melegben. Üdvözlést kívánok még egyszer tényleg mindenkinek, melóban lévőknek, szolgálatban lévőknek. Mi pedig nem hazudtolom meg önmagam. És tudjátok, hogy szoktuk egy kicsit, megcsapatjuk a végét. Jim Michael is a Wicked Vibration.

is ismételten vibe-üzenet, kedves Kelemen Tomiétól köszönjük ezt a három hónapot, megint szuper voltál ebben a nagy melegben, sokat ne dolgozzál, inkább a medence meg egy sör. Üdv a családnak, köszönöm szépen, kedves Tomikám. Hát így van nekem, klíma, ó ne? Így veletek együtt izzadtam. Köszönöm Tomi, vigyázzatok magatokra. És kedves Kőmontet és Híra Csabesz, köszönöm szépen az adit, jók a zenék. Most értem, az a ebéd után hoppázás lesz, egészségedre a teszkán, vigyázzatok magatokra, és egy nagy pacsi nektek.

kedves is a családtól is kaptam két hatalmas szívet. Köszönöm szépen, Istikém! Végére hagytam nektek egy jó kis finomságot. Jaj, de jó kis zene lesz ez. Melody DJ Svéd. This party.

Én ezzel a zenével kívánok mindenkinek további szép vasárnap délután. Hétvége fennmaradó részéből ugye, jövő héten pedig mindenki nagyon-nagyon vigyázzon magára. Itt a Bikkel még kibírnunk ezt a nagy meleget, után jön a felfrissülés. És mindenkinek nagyon szépen köszönöm ezt a kitüntető, megtisztelő figyelmet. Ilyen melegben is velem tartottatok itt a Super DJ Rádión zenélkalkáció műsorban.

kedves Novász Kati is írja, köszönjük szépen Csobikire ezt a három urat. Jó étvágyat kívánok, jó medencé is. Köszönöm szépen, kedves Józsikám. Meg lesz szerintem. Szerintem máshogy nem is lehet kibírni. És vigyázzatok magatokra. Még egyszer mindenkinek minden jót kívánok. Jövő hétre pedig kellemes, szép új hetet kívánok nektek. Melóban mindenhol. És hát ugye persze jövő héten várlak benneteket ugyanígy, ugyanebben az időpontban 10-től délig. De lehet, hogy egy kicsit tovább. Vagy csak addig be nem ugrok, majd hozzátok. Mostan érkezik hozzátok Digi Simon 3 perc múlva. Maradjatok velünk és hallgassátok kollégáinkat.

Még egyszer mindenkinek köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Vigyázzatok magatokra és kitartást. És persze ne felejtjétek el, BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor, sziasztok!

Délutánt kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt már a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig én köszönöm szépen Csócsó királyunknak a csodálatos 3 óráját. Fantasztikus volt legutóbb, igazából csak az utolsó órát tudtam kagylózni, de jó volt már megint, igazi kavalkád, műzik kavalkád, és hát vele ellentétben nálam általában inkább, hogy lehet mondani, hogy általában nem szokott lenni kavalkád, mi azért én szoktam jönni ilyen fura zenékkel, amit mindenki szeret, de legtöbbször olyannal, ami igazából nem igazán mindenki szeret. Szóval, hogy igen. És hogy ez miért van, kaptam egy kérdést, hogy miért van az, hogy én esetleg nem tudom felvenni a fonalat az előttem adásolótól, meg izét. Most például itt van teszük a különbséget, mondjuk így, Csucsu királyunk és köztem. Csucsu király szépen és rendesen, ahogy azt kell. Ő igazából hozza mindenféle zenét. Mainstream lehet azt mondani, az, ami igazából annak idején mindenhol folyt is. Ma meg tök jó emlékezni rá, hogy milyen zenék voltak. És hát én, mint aki igazából diszkósként jöttem ide a rádióhoz, van egy berögződése az embernek, azért valljuk be, 30 év zenélés után nem egyszerű elengedni dolgokat, persze én is próbálkozok, meg stb., de még mindig benne van az ember vérében az, hogy inkább játszik olyanokat, amit kedvel, amit kedvel diszkósként, és hát mindig összekeverjem a zenéket, a stb. Próbálok mindig tematikusan készülni, tehát mindig hozom azt, amit én szeretnék nektek átadni, és nyilvánvaló, hogy én nem játszok a BPM-ekkel legtöbbször, hanem ugye most azt mondja, hogy egy sikon megy végig egy felépített set, ami például most ebben az esetben, ebben a két órában 2005-ös, nagyjából én a 2005-ös zenéket fogunk hallgatni, legfőképp house zenéket hoztam. Ibizai house-okat, azt lehet mondani, elég szigorúan. Ez például egy 2005 augusztusi kiadású lemez, egy válogatás lemez, amit Bob Sinclair hozott össze, amit annak idején az In The House című mini EP-n, vagyis hát nem mini EP-n, mert azért 3 lemezzel küzdkérkedett ez az In The House, és ez itt az első lemez, ő gyűjtötte össze rá a zenéket, én meg szépen megvásároltam.

jöttek. Csócsó királyónak is figyeltem, nem látom, hogy kik voltak, úgyhogy aki nem ír, az majd kap egy körmöst a Super DJ Rádió találkozón. Július 24-25-26, ott leszek én is, lehet jönni, akár egy gyomrost adni nekem, ha úgy tetszik, vagy ha nem tetszik, amit éppen kiküzdök itt magamból nektek nap, mint nap, nem nap, mint nap, de heti alkalommal lehet azt mondani. Lassan befoglalom a pofámat, csak én össze elmondom, hogy ez itt a, ami éppen pörög zene, az egy, hát angol vagy brit duo, egyébként producer, zenei producer duo, Quan Manchester és Dan Smith. A háttérben megbúgó Liquid People. És hogy miért ez az első zene? Azért, mert a címe Ice Cream Parlor. Gondoltam ebben a nagy melegbe, dobok nektek egy kis fagyit. Na, azt szoktam mondani, hogy majd jövök még, aztán koksizom a Vibert. Felolvasunk mindenkit is, mindent is, amit írtok. Kérés nincs, tudjátok, nem én vagyok a Wurlitzerben, az éppen volt 3 órában és elmúlt. Nagyon jó kajtózást kívánok mindenkinek itt a szuperen. Szoktam mondani, hogy majd jövök még, meg azt is, hogy oh yeah.

zene. Szintén 2005-ös zene. Itt van a The Beat Goes On. Azaz a zene, csak a zene megy tovább. Ha éppen nem zene, hanem a beat, de mindegy. Akkor is megyünk tovább.

0: Na nézzünk egy kis Vibert, ami a plusz 36-75-95-99-95. Itt van Isa István, aki az első között köszönheti azt, hogy nekem, hogy felolvasom azt, hogy nekül így, nekem is köszönöm neki, hogy elsőnek írt.
1: Ó, hogy mit hótáltam első.
0: Ezt most jó megfogalmaztad, de nem baj, szóval itt van az Isa család, azt írja nekem csodás vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Simon innen Erdélyből, Eldőszentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, és nagyon örül, hogy újra hallhatunk téged, és hogy van, oh yeah, van, oh yeah, így van. Hello István, hello család, csók nektek, és jó kagylózást. Aztán itt van Encsike is természetesen, kicsit megcsúszva, pedig ő szokott az első helyre landolni, de nem, most a másodiként.

Jaj, hát menjél föl Zeushoz! Fogjál vele kezet, azt ugolj le onnan! De csak is kizárólag valami felsőidban! Hát egy gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, és jó kajdózást, jó adást neked, üdv a teamból, puszika Encsike! Hello Encsike, üdv a teamba, meg jó kajdózást oda is neki is!

Jó kajdlózás, Noda is itt van velünk, Varga Józs is. Azt mondja, hogy szia kedves Kótaj jelen, jó adást kívánunk. Hello Kótaj, hello Józsi. Tiszteletem a hölgynek is, ott mögötted. Jó kajdlózást nektek is. Rázzátok a bulát, azért hoztam ezeket a zenéket.

Nem, már bedobtam ide. A következő zenét szintén 2005 jön David Therese. És a Jungle Brothers egy ilyen kis mashupnak lehet ezt mondani. A How's Your Body és az I Lie. Nem egyszer I Lie Has You. Hát nem fogod tudni kimondani, nem baj. Szóval jön egy-két zenének az összekeveréseiből. Alkotott, megalkotott fincsi zene. Nagyon hosszú, 9 perces lesz, de lehet rá bugizni. És bugizni főleg, ha valaki ott csücsül a medence mellett. Meg lehet rá rázni a bulát. Figyelj, jön a How's Your Body. Oh yeah, itt a Szuper

Adás házmestere is. Itt van velünk Sorci is, egyébként írogat nekem a Messenger, azt mondja, hogy a csodálatos vasárnapi zenélgetést kívánok, kedves barátom. Aztán jövök három körre, három órás körre, puszcsika Sorcika. Szia Sorci! A többit inkább nem olvasom be. Jó kagylózást neked is, barátom. Aztán majd várunk ide három órától. Itt van velünk Korozsim is. Csúcsinek tetszik ez a lény. Azt mondja, hogy itt van velünk Korozsim is, azt mondja, szép napot, szia Tomi, jó hétvégét és szuper zenéket. Nagyon szépen köszönöm, hát remélem, hogy szuperek a zenék, ezt általában ti tudjátok megmondani, hogy azok vagy sem. Ugye, akinek nem tetszik az arrébb kapcsolat, azt szoktam mondani. Azt mondja, hogy itt van, hello, Imi, jó kagylózást neked, és itt van velünk egyébként Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom, bejelentkezett a Viberre, hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapot és jó adást kívánok, na és sok pénést a Szabi alatt. Köszönöm szépen, Karcsikám, ígérem, úgy lesz, csak és kizárólag a pihenés lesz jövő héten. Meg a takarítás, a főzés, a mosai, ha nem. Közben Encsike küldte a felmentését, hogy miért csak másodikként futott be. Hát, most amúgy nem fogom felolvasni, hogy miért, de van ez így, hogy néha másodiknak is lehet lenni, nem muszáj mindig elsőnek, így van.

És egyébként tudom, hogy otthon nagyon meleg van. De az van, hogy sajnáljátok engem is itt, tehát az nem kell, hogy én Svédországban élek, meg hideg van, meg üzé. Hát lehet azt mondani, hogy a ló pikulát. Itt a 30 fok van, és ömlik az eső. 30 fok van, és ömlik az eső. Még egyszer mondom, Svédországban tele vagyunk erdővel, fenyőerdővel. Ezt tudjátok, hogy nagyjából annyit tesz, hogy mint amikor beülsz abba az igazi gőzös szaunába. Ez az szakadó eső, ami éppen van. Ez úgy nagyjából 20 perc múlva el fog állni, lehet, hogy egy órát esik, nem baj. Szóval, hogy amint eláll, úgy nagyjából 10-15 perc, és semmi nincs abból a vízmennyiségből, ami leesett. Melyik nagyon sok leesik. És ugye most semmi sincsen a földön. Ez mind fenn van a levegőben. És hát, mint ahogy az előbb is mondtam, hogy nagyjából mint egy szaunába, ilyen jó gőzös szaunába belépnél. Na olyan az idő ott kint. 30 fok, ugye plusz 5 fokot lehet hozzáadni, az lesz megfelelője a magyarnak, tehát ő nagyjából 35 foknak érezhető a hőmérséklet itten. Isteni, lehet azt mondani, én utálom, mint gyűlölöm, és azon gondolkodok, hogy lehet, hogy még éjszakabbra kéne menni. Mondjuk például az északi sarkkörre, aztán kezet fogni és karonöltve aludni egy jeges medvében. Hát télen esetleg meg visszaköltözni ide, de ez majd kiderül. Girl, I have you. Oh yeah, I see you.

Következő zenére picit kopott, kicsit ütött, kopott, de még mindig az enyém, azt lehet mondani, és még mindig Bakelit, vagy éppen vinil, ha megjelenik Hódimi. De tegyük hozzá, hogy a következő zenő előadója Cerrone. Egyenesen maga a Cerrone bácsi, tudjátok, az a nagy bajszú ember, aki meg annyi fincsi zenét hozott az 1960-as, inkább 70-es évektől kezdve. 70-es, bocsánat. Itt van a következő fincsi, ilyen kis rátő funky house-os zenéje. 2005-ös remixben. Szóval jön az ütött kapott Cerrone. Not too.

0: That's fine.
1: My show.
2: One, two, three.
3: Oh yeah. Rémhír TV, majd aztán itt van a rémrímek faragója is, itt van velünk házi, azt mondja, üdvözlettel a hallgatóknak. Itt vagyok én is, mint a rémek ura. Tudod, házi, te kis buta. Már azt írta, te buta kis buta. Megkérdezett Simon bátya, a lemezeket előveszi, a vérivel tolja a humort. Nem szereti a hosszú üzit olvasni, mert sikerül néha bakizni. Természetesen ettől jó a műsort hallgatni, mert lehet jókat kacagni. Jó szórakozást, kinek is. Hát, ez sem volt egyszerű azért, na. Szia, házi. Jó kagylózást nektek is.

Kicsit elbalagunk Miami-ba is. Jön 2004. A pontos időt, dátumot nem igazán tudom. Neil Martin, Laurent, Picadent. Megint egy francia Bob Sinclair mellett, azaz Martin Solveig. És a Rocking Music. Oh yeah, egy Warren Clark Club Mixben. Itt a Superen. Nakajdózt!

nem. Hát így a Kolozsim is nagyon eltalálja, azt bírom benne, hogy nagyon eltalálja, hogy én éppen mire gondolok. Kolozsim azt írja, szuper jó kis könnyed, szívmelengetős, igazi nyári tengerpartos kis lépegetős zenék. Nagyon élvezem, és Ibizára képzelem magam most. Figyelj, ha más nagy nem is, legalább egy medence mellett tudni el lehet viselni ezeket a könnyed zenéket, tényleg így van. Egy kis koktél szűcsre és egy pici kis toporgás, aztán úgy húzgyi bele a medencébe, oh yeah! Igazi nyári zenék lehet azt mondani, itt a Szoperen, oh yeah!

pattanunk tovább. Jön a következő zene. 2005, jön a G-Club. Present. Banda Sonora. És jön a Kukta című nóta. Azaz a Pressure Cooker. Not cook. Cook. Szóval cooker. Oh yeah.

It just sounds like a

Figyelj a koktára, már éppen készül. Lehet, hogy kidurran. Elrobban.

legyen az, hogy elmegyünk Kubába, legyen az Havannába. Ha nem is teljesen oda, de jön Giuliano, alias a Havanna Funk. És jön a kedvencem 2004-ből. Pressure cooking. A pressure cooking után tudjátok milyen? Jön a Bucky Ribbon. Bakira Bikiban, Bakira Bikiban. Oh yeah. Hát szóljon!

Na gyerekek, micsoda emlékeket ébresztő zenék ezek. Lehet azt mondani, azt írja neki, Öncsike, hogy ezeket a zenéket szóltad, mikor először beszóltál nekem 2 éve október végén. Ugye? Hát mindent az eszükbe lehet juttatni az embereknek. A zene mindenre jó, gyógyít, eszedbe juttat, megbőget, ha úgy van. De ebben a trombitával nem betegni semmi. Hátszőr felállítom, oh yeah! Főleg a következő zene előadója, de azt lehet mondani, hogy szintén egy francia érkezik. A DJ neve Pibi, egyébként Pibi. Frédéric Tarrell, aki 20 éven keresztül az Energy France rádióban minden utolsó vasárnapján hozta 20 éven keresztül egy ilyen kis klasszik rádió show néven vagy címen fincsi zenéket. És hát hozott ő nekünk egy zenét 2004-ben. Jön Pibi és a Tequila Slam. Oh yeah!

meg, amikor ilyen bakeliten pörögnek a dolgok. Szóval itt van Lil Lewis. 2004 májusában kell visszapörögni. Ahhoz, hogy meghallgassuk. Lil Lewis és a Club Lonely című nótát egy Joey Cardwell remixben, vagy éppen a vokált éppen Joey Cardwell ad a hozzá. Ezért olyan fincsi. Elnézést a poloskodás, és csak olyan jól esett, kicsit hogy scratchelni, meg izé. Na, Isa István meg küldi nekem itt a nyári izé leveseket, hogy akadna a tor. Bár ez olyan jön, de nem akad a torkodon, de jól néz ki. Köszönöm István. Még nem ettem ebédet, sőt, még főznöm kell hozzá, hogy egyek. De majd lesz valamilyen instant tészta.

a zsú, akkor élvez tovább, azt lehet mondani a napot velünk itt a Szuperen. Köszi, hogy itt vagy, és jó kajdlózást! Megérkezett Kollár Gábor is. Szép napot kívánok neked és mindenkinek, Simon, aki itt van a Szuperen szabad felső, jelentkezem hozzád, kajdózok ezerrel. Hello Gábor, jó kajdózást akkor neked is. De legyen az a 2000 is meg most már. Csart fejebb a hangerőt, oh yeah!

fene gyorsan vége lett, ez még el se kezdődött. Pedig ez itt a Karizma és a Ride című nóta. Itt a Szuperen. Oh yeah. És ha már egyszer 3 óra, bocsánat, 2 óra, majdnem úgy előre haladtunk kicsit az időben, ki hol van egyébként görögben már 3, de itt 2 van, és ha már egyszer 2 óra van, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit. Itt a Super DJ Rádion, ez itt a Private Light DJ Simonnal. Egészen 3 óráig ezzel kevertem össze. Én nagyon jó kajdlózást kívánok mindenkinek, egészen 3 óráig. Aztán úgy nézünk ki mi, vagy Miki. A Miki meg úgy néz ki, hogy 3 órától itt lesz velünk nektek. Surci, DJ Surci egészen 6 óráig bontja a vakulatot a falakról, már akinél hangosan szól ugye a rádió. Aztán 6 órától 8 óráig, ahogy szokott lenni, jön hozzátok Zsolti. Majd 8 órától Liveman, egészen ki tudja meddig, de lehet, hogy csak 10-ig. Én további nagyon jó kagylózást kívánok itt a Szuperen, és hát útszó neki akkor, hallgassuk meg ezt a kis karizmát, ilyen karizmatikusan indul. A zene pedig a Ride című nóta. Egyenesen 2004.

Kane és Anthony Lousa egyenesen New Zealandról. Bocsánat, Új-Zélandról, hülye vagy. Szóval New Zealand, you know, az Új-Zéland. Az ő nevük a Solidarity. 2004 májusában hoztak egy fincsi zenét, a Find a Way című nótát. Keresd az utat, Haley Thomas és Leslie Bennett volt a vokál adója.

0: akik 1974-ben Vincent Montana Junior jó voltából jöttek létre. Aztán hoztak egy olyan zenét, aminek az volt a cím, hogy oh, I love it.
1: A love break.
0: Oh yeah, ez meg itt egy Full Intentions remix.

az amerikai soul, pop vagy éppen jazz énekes és zeneírója egyben, Nat King Cole lánya. Meg úgy lehetne még fokozni, hogy ő ki, de jön Natalie Cole és a

Na tessék, megérkezett a mi kis Dance Talking. Azt mondja, hogy szia Simi! Küldött itt valami képet, azt mondja, tusztapoljön full. Hogy mi volt, hogy mit írtál, mi az ott, mi az? Valami félremen, Doki. Tusztapoljön full. Aha. Értem, én csak nem tudjuk, hogy mi hajtja. De lehet, hogy hajtsa. Na, ezt meg fogom nézni az ás után, ne töröld ki. Ennyi biztos, Doki imádja a Groove House-t, a funk, a house, oh yeah, hello!

jött a doki a magyarázata, hogy az előző számba, én nem tudom, hogy az előző te szádba, hogy mi volt, hogy előzőleg mi volt a te szádba. Remélem Évim, de szóval azt írja, hogy volt egy ilyen tuturum, tuturum, tuturum, mint Eric B. és a Rakim a Paid in Full-ba szólt 1995 környékét, de tényleg abba volt. Én meg nem tudtam, hogy hol rakjam, miért ismerem. Ez meg itt egy feldolgozás volt 2004-ből, de pont ez a jó bennem, hogy egy feldolgozás, érted? És tudtad erre is, Tóli? Itt van velünk a hetero barátom, aki tegnap kikanyarodott, tuti. A Pride-ra minden évben megteszi. Tegnap is megtette az, hogy nem hallgatott. Azt mondja, hogy jó adást kívánok, türelmetlen, bár hűtőzöm a hallgatókat. Szia, Zoli! Milyen volt? Mesélj valamit, milyen volt a Pride? Zászlót vittél le magaddal.

azt jöhetem, hogy voltam, persze, meg akartam élőben nézni a Dragon Queen előadásodat. Vittem magammal zárt tojást is dobálni. Na most az a kérdés, hogy honnan tudtad, hogy ez zárt az a tojás? Ma az őbe lekagylóztál előtte. Honnan tudtad, hogy jövök? Tudod, én is ilyen kis bőrszárkóba ott szoktam tolni. Na de menjünk tovább, jön megint egy 2004-es house csapat, lehet azt mondani. Egyenesen San Franciscóból érkezik Ainz, na még egyszer Ainz. In the Master D és a Celeste Groove. Oh yeah, csak itt a Superen. 2 évvel ezelőttről is lehetett ezt mondani, hogy csak itt a Superen, most 2 év után megint fog szólni a Superen. Figyelj!

Kecse István azt írja, tudod, ez család rádió. Egy nagy család. Hát, tudom én, és elfogadunk mindenkit. Heterót is, hogy ki. Mellé beszél, hogy nem is heteró.

és ha már egyszer volt egy Onions and Master D, akkor most jöjjön csak maga, kizárólag a mester Andrew John Venegas. Na még egyszer, Andrew John Venegas. Egyenesen Queensből, azaz New York Cityből 1970-ben született a fiatal ember. Aztán felvette az Onions nevet, és ő lett az egyik legjobb amerikai techno DJ, zenész, producer és mindenféle dolgot rá lehet aggatni a csávóra. Nem utolsó sorban az AI technológiának az egyik legnagyobb arca a Silicon Valley-ből. Ő volt a fejlesztő. Az egyik, bocsánat, és az eladásokért felelős ember. Szóval jön Onions! És egy fincsi zene 2004-ből. Aminek az volt a címe, hogy mit mondott a mama? Na, miket mondottam?

Na jó, van most már, hogy sokat sértegettem a hetero barátomat, akkor jöjjön egy zene, ami szól neki. 2003-ból egyenesen Spanyolországból jön Dr. Kutya. És a közös zenény, tudod, Zoli. Megemeljük poharat, felnézünk az égre, és üdvözlünk.

hopp, hopp, hopp, azt lehet mondani. Átcsúszott, de nem baj, itt van velünk a Banna Cuba és a Bill Press. Egyenesen 2004, még mindig a Fincsi Miami House-okat hallgatjuk itt, a Szuperen. 2004, Ibiza House, azt lehet mondani. De senki sehol nem sokára érkezik. DJ Surci! Egészen pontosan 10 perc múlva itt lesz a csávó, és hozza neked a Fincsi, nektek a Fincsi zenéket. Addig is szóljon ez!

GD, és azt mondta, vannak még műanyag álmok. Ez itt a Plastic Dreams. Természetes, hogy nem az eredeti verzió, hanem egy nagyon fincsi 2020-as remix. Egyenesen Passion Runs Deep remixe. Aki Nikolár, még egyszer Nicole Modeber jó voltából megremixelte. Egyébként egy nigériai csávó, aki a remixet készítette. Hát, én azt tudom mondani, hogy ez egy fincsi, egy igazán fincsi remixe. Talán az egyetlen legjobb remixe a Plastic Dreamsnek. Most hát én ezzel a gyönyörű dallal szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma itt velem tartott a Super DJ Rádion. Hát ez volt a Private Light DJ Simonnal, de senki sehova, mint ahogy az előbb is említettem, érkezik nem hozzá. Nem hozzá, hanem nem sokára. Azt akart lenni, hogy érted, így összetetted, hogy nem sokára, még hozzá. DJ Surci, oh yeah! Egészen hatig. Na, a zene nem pörög végig, hanem majd éppen le fogom állítani, amikor Surcinak kell jönnie. Még egyszer köszi a mindenkinek is. Csácsubi csá, sziasztok! Oh, yeah!

Na gyorsan, még Kolozsémit beolvasjuk, hogy akkor én most itt köszönném meg ezt a kiváló Private Light adásodat, Tomi, gyönyörű és varázslatos volt, ahogy a bikinis lányokat is elképzeltem közben, hogy táncolnak. Minden percét élveztem, további gatya izzasztós hétvégét, jó főzést, ha főzöl, csácsumi csácsú, tiszta, lékváros, bundás kenyérő az utolsó zenében. Jó, beköszönsz, igen, vagy éppen elköszönök. Jöjjenek a műanyag álmok. Csácsumi csácsú, sziasztok!

kellemes vasárnap délután kívánok mindenkinek, sziasztok! A lemezjátszóknál már DJ Surci, Csabinak és Simonnak nagyon szépen köszönjük a fantasztikus zenéket! Jaj, de kezdünk egy Wookie feldolgozással!

www.superdjradio.hu. Viber számunk pedig a plusz 3570 45 95 995. Csapjunk bele a lecsóba, ebbe a rohadt melegbe. Mindenki hidratáljon rendesen.

Na aztán, hogy mi lesz itt a mai délutánon? Hát igen, igen, igen, ezek lesznek. Aztán, hogy meglátjuk, na szerintem minden is lesz. Folytatjuk a Csabi által elkezdett zenei kavalkádot. Kívánság műsor nélkül.

Na nézzük a Vibert. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Surci Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Ise családe már vár téged, és örül neked, hogy újra hallhatunk. Én is örülök nektek. Hello Ise család, hello Erdély, hello Erdőszentgyörgyből.

Aztán itt van Robika Amper, Robi bácsi, Pálcika ember, hopp, egy whisky megint, amit már hamarosan meg fogunk inni, méghozzá ebben a hónapban, ugye? Nem, még nem, a jövő hónapban. Szia, Sulci, kellemes vasárnapi kánikula, Adit, hello Robi, hello Ili, jó izzadást nektek is!

Jaj, Andrea Tufo közben megérkezett, Encsike. Szia, kedves DJ Sursi, sziasztok, szuperek! Encsike, jelenléti ívpipa, gyönyörű szép délután kívánok mindenkinek, Fúcsika, Encsike, hagyd le! Hát mi ez a rövid írás, Encsike? Szia, Encsike, jó, hogy itt vagy. Ahogy elnézem, Görögországból.

0: aztán hova mész, kislány?
1: Gombáér.
0: Robi Kaber azt írja, már alig várjuk a Super DJ Rádió találkozót, ott átbeszéljük az élet rejtelmeit, ott át, azt megmondom. Ott azért kemény dolgok vannak, ott mindent meg lehet beszélni. És igen, Encsike azt írja, igen, látom a képen, én is voltam, megismerem. De most inkább arra az Akintos környékén kéne lenni, nem a témba.

0: is itt van-e?
1: Húztja az Oli, azaz hetero, aki hetero. Szia Surci úr! Előre beköszönök, jó adást kívánunk, Diós Jenő üdvözöl, megyünk vissza a medencébe, igyál te is valamit. Már öntöm is a jó kis hideg ásványvizemet. Egészségetekre! Sziasztok, jó medencézést! Mit mond?

Most DJ Simon nem tudna olyan menüt írni, amit még megennék. Azért kíváncsian várom a mai mi az a kaja, de Simon nem lesz kaja, mert szabadságom van, úgyhogy minden nap majd valamit összecsap magának, ezt már nekem írta előre, úgyhogy most ma nem lesz menő ajánló. Drága Zsuzsi, mindig én nagy örömmel várjuk a vasárnap délután, Isten áldjon, Isten!

Aztán itt van velünk Házi is. Szia, Surci! Ismét rettentően jól kezded, csak az effektet felejted. Jó, ez csak egy rímes írás, nem kell nem a sírás. Jobban szeretek nevetni, mert a rímeket ki kell heverni. Hoho! A hivatalos költőnk, Házi! Szia, Házi, kellemes vasárnap délután!

óceánnal ismerni fogod. Aztán itt van velünk, megérkezett a varrónők varrónője Judit és párja Ati.

És a István pedig küldött szintén egy fotót. Hatalmas nagy tó. Várunk a medencébe, kedves DJ Sursi, innét tartsd a szuper műsort. A kamion platón már zenéltem, furgon platón már zenéltem, színpadon is zenéltem, meg kéne próbálni hajón is.

ma is zajlik az Erdély Triathlon nálunk Erdőszentgyörgyön. Ennyi anyaországi rendszámú autó csak ott látható Magyarországon, de jól esik szívünknek, Isten hozzá.

nem hallottam, hogy beolvastál, vagy kiestem a kosárból. A zenék nagyon jók, pont passzol 42 fokos melegben, konyhában. Aki a klímát kitalálta a kocsiba, annak a nevét imába kellene foglalni. Kellemes mostanapot mindenkinek, Viki, meg a többiek. Szia, Viki! Most, hogy így írtál, most felugrott az ablak, de előtte úgy kezdted, hogy szia, Tomi, ezért simon elolvasta, ezért amit a előttem lévő kollega elolvas, azt én nem látom, úgyhogy nem olvastalak be. De akkor most beolvasom. A legelső az Hello Surci, megyünk visszafelé Ausztriába, a keresztlányom is velünk lesz péntekig, alig várjuk. Kellemes meleget mindenkinek, itt éppen 42 fok van, ahogy felhajtottunk a pályán Győr felől, üdvöm, mi most éppen öten. Akkor sziasztok öten, szia Viki! Na azért csak összehoztuk. És Simon írja, nézd meg mást is, lehet olvastam mást is. Nem baj, Simon.

Kúcsom az Oli, aki ugye hetero is küldött egy fotót a medencéről. Hát 6 méter átmérő biztos, hogy van. Rajta fekszik valaki, de innen nagyon messziről nem látni.

most jó az Oli, aki Hederoast írja. Jó az adást, köszönöm szépen. Simonnak lehet kérni egy zenét, hogy érezze a törődést. Ho-ho-ho, keresünk valamit.

gagylózik, hello szarvas! Nálunk nincs meleg, konkrétan főtt halat fogtam az előbb is. Már az alaplevét a hallének csak fűszerezni kell. Hát kitartás neked ott a tóparton. Hello Gyuri, hello szarvas!

Ez pedig már Share. 16 óra 57 perc van, 2026, 6. 28. a vasárnap. 18 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik hozzátok Zsolti. Egészen 20 óráig, majd 20 órától Live Man.

No hát akkor már értem a dolgot. Akkor lehet, hogy én azért keltem fel tegnap éjjel csak egyszer pisilni. De többször is pisiltem. Azt írja nekem Tomi, figyelj. Sulci, de most komolyan.

nekünk. Az utolsó felvételhez a Whitney Houstonnal. Szóval kívánom mindenkinek, hogy legyen egy rohadt könnyű hét ebben a rohadt nagy melegben. Vigyázzatok magatokra, igyatok sok vizet. Alkohol, kávé nem játszik, tudjátok, sok vizet, nagyon-nagyon sok vizet. Velem jövő héten is találkozhatok, ha éppen arra jártok. Szexárd Pécs, Szemere Pápa, Nyíregyháza, Tószeg Kecskemét. Szóval, aki esetleg arra jár integesen, tudjátok, a szélvédőben kint van, hogy kis kamionos, megismeritek. Kívánok mindenkinek nagyon-nagyon jó további rádiózást, egy könnyű hetet, jövő héten vasárnap találkozunk 15 órakor. Hamarosan érkezik hozzátok, percek múlva Zsolti. Sziasztok, ciao, ciao!

Hát, hölgyeim és uraim, sziasztok! Nagyon-nagyon kellemes időt kívánok nektek is természetesen. Nagyon jó hallgatózást velünk a Super DJ Rádióval. A mikrofonnál Zsolti, és hát tudjátok, hogy ilyenkor vasárnap én a 80-as évekkel jövök hozzátok, és ezért mindig úgy próbálom összeállítani ezeket a 80-as évekbeli zenéket, hogy legyünk egy kicsit változatosak, mert hát ugye a 80-as évek, én azt mondom, hogy a zene fénypontja volt, iszonyat mennyiségű, nagyon-nagyon jó zene jelent meg, ugye, és hát nincs nehéz dolgunk, mert a jobbnál jobb zenékből kell válogatni. És hát ehhez én ugye nektek nagyon jó pihenést is kívánok egyben. Nem csak jó zenehallgatás, nem csak kellemes időt, hanem pihenést, mert ugye ebben a nagy hűségben azért nagyon hamar el tud fáradni az ember. Surci barátunknak köszönöm szépen az előző műsort, nagyon jó volt. És hát gyerekek, azt mondom nektek, hogy gyertek a Viberünkre, mert azért, amikor itt írtok nekem is, hogyha van mondjuk zenei kérésetek, akkor én nagyon szívesen teljesítem, és hát itt figyelek, itt sasolok legesleg először. Hát most egy kicsit befogom a számot, egy hatalmas muzsika, egy nagyon-nagyon nagy zenész, úriember Ken László zenél nekünk, és a Glasses Man című dal megy, úgyhogy most nekem hallgatnom kell, jövök hozzátok hamarosan. És hát ugye azt még hagyd mondjam el, hogy a műsor divány zenéjével indítottam. Hát nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek!

gyerekek, ugye Ken Lászlót hallottuk, a Glasses Man című dalt, 7-es verziót játszottam, azért mondom, hogy tudjátok, hogy én soha nem az eredeti verziót játszom, hanem valamilyen kibővített verziót keresek, és ugye azokat mutogatom nektek. Nos, hát gyerekek, gyertek a Viberünkre, mert ugye ott megtehetitek, hogy kértek zenét, és hát mondom is a számunkat, ugye plusz 36, 70, 45, 95, 99, 5 a vége. És hát ugye Encsike már jelezte is, hogy itt van, azt írja, szia kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike jelen, mint mindig, gyönyörű, szép estét kívánok mindenkinek, jó adás neked, puszcsika Encsike, kellemes lazulás. Hát Encsike, nagyon-nagyon szépen köszönjük a jó kívánságot. Aztán István barátom is, a István barátom, hát ő is jelezte már, hogy itt van, ő pedig azt írja, csodás vasárnap késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család nagyon örül, hogy itt vagy nekünk, mert jóból sosem elég, persze, hogy várjuk azokat a szuper muzsikákat. Hát István, igyekszem, tudod, hogy mindig-mindig igyekszem. Aztán Bandis Nétomka Krisztina, ő azt írja, szia Zsolti, remélem, te jobban bírod a hőséget, mint én, szeretjük az aranyos hangod, minden szépet és jót kívánunk neked, Isten áldjon. Hát bevallom, én tényleg bírom a hőséget, és szeretem is a meleget, nyárban gyerekek, ilyenkor legyen jó idő. Nekem elegem van a télből, én már örülök, amikor ilyen jó meleg van. Bírom, gyerekek, nyárban, tehát ne várjuk azt, hogy tél legyen, meg hideg legyen, ilyenkor ugye tudunk menni fürdeni, strandolni. És akkor még azt hozzáteszem, hogy mi férfiak nagyon örülünk, amikor a csajok kivetkőznek, ugye lehet nézelődni. Hát ezt csak így mellékesen mondtam. Legyen nyár, legyen. És hát itt van velünk kedves Mazsi. Szia Mazsi! Nagyon jó zenehallgatást kívánok neked is, egyben pihenést. Mazsi azt írja, szia Zsolti, szuper adást kívánok neked, és minden kedves hallgatónak pedig jó szórakozást. Hát nagyon szépen köszönjük Mazsi, neked is jó szórakozást kívánunk, és ugye jó pihenést. Hát én nem is tudom, hogy ezt a zenét visszarakjam el az elejére. Hát gyerekek, alig mondok valamit, alig beszélek, és egy zene úgy elmegy, hogy ez hihetetlen. Malibu együttes, DJ Girl a zene címe. Vissza kell raknom, mert nem tudom, hogy mikor fog megint eszembe jutni ez a zene, hogy megmutassam nektek. Nos, hát akkor azt mondom, hogy induljon a Malibu.

gyerekek, hogyha Ken László, hát én nem tudok úgy elmenni Ken László neve és zenéje mellett, hogy egyetlen egy zenét hallgatunk meg, mert hát van olyan zenéje is Ken Lászlónak, amit feltétlenül többször is meg kell hallgatni. Hey, hey, guy, már is hallgatjuk.

Gyerekek, én nem is tudom, hogy mely nevek hagytak benneteket nyomot a 80-as években. Ugye mondom én ezt a retro zene szerelmeseinek. Biztos vagyok benne, hogy Ken László igen hagyott nyomot. De ilyen név, mint mondjuk John Christian, hát szerintem ő is hagyott bennetek nyomot. Na, de nem tudom, hogy emlékeztek-e még a zenéjére, amit természetesen én maxi verzióban fogok játszani. És hát köszöntöm Tóth Dávidot Messengeren, aki azt írta nekem, hogy jó a zene, hát Dávid, szia! Nagyon-nagyon jó kis zenehallgatást kívánok neked, főleg, hogy te még fiatal vagy, és azért elmondom neked, hogy ezek a zenék azért tőled jóval idősebb zenék, ilyen 40 éves muzsikák, amik szólnak most nálunk.

gyerekek közben. DJ Laca azt írja nekem, hogy halljuk a zenék egy kis AC/DC zene is jó lenne. Mikrovégálás kapcsoló beszereléséhez, belső keringető modor védelemhez. Hát Laca, hogyha ez neked segít, én nem bánom, akkor szóljon neked az AC/DC, ugye, hogy a mikrót meg tud javítani, csak is azért, semmi másért.

gyerekek, én úgy érzem, hogy amikor ezeket a rockzenéket hallgatjuk, hogy ezek is olyan muzsikák, amik örök-örök muzsikák lesznek, és elkísérnek minket, jönnek velünk, és nem fogjuk őket elfelejteni, az AC/DC zenéért nekünk, és ugye DJ Laca kérésére a mikroszereléshez, hát remélem, hogy most már így sikeres lesz a mikroszerelés. Nos, egy másik fajta zenei stílus, és ugye az együttes is egy más hangulatú csapat, a Malibu együttes következik, és amit énekelnek, a Working Girl.

azért gyerekek, hogy mondjam el nektek, hogy jó volt Dan Harrow és a Don't Break My Heart című dal, ami Origin Maxi verzióba szólt. És hát ugye szoktam mondani nektek, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, és erre mindig mutatok egy-egy példát. Ilyen lesz a következő együttesem, ez pedig a Bad Boys Blue együttes. Ugye annak idején ez az együttes nagyon-nagyon sok ember kedvence volt, és hát hogy miért, azt mindjárt meg is fogjátok hallani, hogy miért.

gyerekek, hogyha valaki azt mondaná, hogy hallgassunk kellemes zenét, én a Bad Boys Blue együttes, nem, Bad Boys Blue együttes ki nem tudnám hagyni, ugye, hogy milyen kellemes az együttes, ugye, nagyon jó zenél, és az énekes hangja is nagyon-nagyon ott van a topon. Hát nem véletlenül szerettük olyan sokan ezt az együttes, nos, a következőkben Panther Rex az együttes neve, és azt mondja, hogy Hiker Love, vagyis nagy vagy kicsi, kicsi vagy nagy, és ez is egy maxi verzió lesz, és hát ugye tudjátok, hogy én szoktam csalni. Hiába, hogy a 80-as évekkel jövök, de attól függetlenül egy picike, nagyon gyenge szerepet kapni fog a 90-es évek is.

És a gyerekek, tudjátok, hogy nálam mindig van olyan, hogy egy gyenge fél óra tiszta zene, amikor nem mondok semmit, csak egyszerűen én is élvezem veletek a zenét. Na most ez következik. Sajnos már az adásból egy óra is telt, de hát no problém, mert hát még a következő órában még mindig nagyon jó muzsikák jönnek.

Most gyerekek, ennyi volt a 90-es évekből jött zenénk, de csak ugye mára, mert hát tudjátok, hogy keddenként azért hozom ezt a zenei stílus két órában, sőt, mi több a 90-es évekből keményebb zenékkel is jövök minden kedden. Közben Fater barátom azt írja nekem, hogy szép estét kívánok, Zsolti barátom, jó a műsorod, köszi. Üdv minden kedves szuper hallgatónak, Sopron Gariból fülelés, hát Pater, nagyon jó fülelés kívánok neked is, természetesen hűvös időt, mindenkinek hűvös időt kívánok, de azért azt ne felejtjük el, hogy nyár van, ilyenkor kell a meleg, na meg a hideg folyadék is kell, ugye, és a jó zene. És a jó zenét pedig a Super DJ Rádió szolgáltatja mindig, mindig, mindig. Nos, hát menjünk vissza a 80-as évekbe, és a 80-as évekből is megint a legeslegjobb zenék fognak szólni. Van egy zene, és volt nekem valamikor egy barátom nagyon-nagyon régen, aki azt mondta nekem, hogy Zsolti, te amikor adásba jössz, Fancy-től a Bolero című dalt mindig jársz le, mert ez egy olyan muzsika, amit megunni nem lehet. És hát az az igazság, hogy amíg ő nem hívta föl a figyelmem arra, hogy ez egy megunhatatlan muzsika, nekem nem is tűnt fel, ugye szerettem, mindig szerettem a Bolero című dalt, de arra nem gondoltam, hogy ezt nem lehet megunni. Nos, hát a 80-as évekből jön a következőkben Fancy és a Bolero, majd a Malibu együttes, egy zenét már meghallgattunk tőlük, de most egy őrületes dub verziót fogok nektek mutatni, és hát természetesen mind a két zene a 80-as évekből jön.

hölgyek és urak, ez volt itt a Roundon együttes Inzire című dal, amit én a maxi verzióba játszottam. Na de a következőben valami őrületes előadó és őrületes zene divány következik, aki azt mondja, hogy You Think You're a Woman, vagyis divány következik, aki azt mondja, hogy You Think You're a Woman, vagyis azt hiszed, hogy te nő vagy, hát gyerekek, ezt a zenét azért nagyon

mint diszkó királynő, hát nagyon nagyot mutatott, tehát hogyha egy férfi eléri azt, hogy diszkó királynői címet kapjon, akkor ő neki azért már kalapolni kell. Tehát nem pont nekem, de a többi zenésznek igen, mert ez egy nem egy gyenge teljesítmény. És Divine-tól még egy zenét fogok mutatni, nektek az pedig meglepi muzsika, de egy kicsit más stílusban. Divine egyébként sok arcú és igen széles skálájú zenéket hozott nekünk. Én köszönöm Divine munkásságát, mert nekem nagy élmény volt, amikor annak idején először meghallottam a muzsikáit, és hát el is kísér engem egész életem során Divine zenéi.

gyerekek, az időre nézve, hát majdnem, hogy már el is röppent ez a két óra hosszan, de még van gyenge 12 perc, és ugye ne felejtjétek, hogy hamarosan itt van veletek live-ben. Én most egy olyan zenét fogok nektek mutatni, ami kalkuktojás a ma esti zenei összeállításban. Lézerden zenél nekünk, és hát utána még mindig jön olyan muzsika, ami kalkuktojás, az pedig majd a Babies Gang együttes Amerika című dala lesz.

Nos hát gyerekek, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok a műsort, ugye, ami a 80-as évekből jött, és ne felejtjétek, hogy kedden megint itt vagyok veletek, és hozom a 90-es éveket, viszont azt se felejtjétek, hogy Liveman hamarosan itt van. Én még mutatok nektek zenét, kettőt is, nem is egyet. Az egyik egy nagy kedvenc együttesem, a Babies Gang együttes Amerika című dala, és utána még mutatok valamit nektek.

gyerekek, én további jókat és ugye nem csak jókat, hanem jó pihenést kívánok nektek, jó zenek hallgatás, akik maradnak még live mennel. Én egy olyan együttessel fogom zárni, együttes, nem is együttes, egy páros, és az együttes neve is két lány, ez az együttes neve. Hát gyerekek, meglepi a muzsika, nem biztos, hogy végig le tudom már játszani, de azért majd lesz rá lehetőség, hogy megmutassam ezt az együttest. Hát további jókat nektek!

Akkor mondom, hogy köszönöm Zsoltinak ezt a két órát. Most nem Sky, vagy akarom nem Pára Gulliérnek kezdem, hanem Skytech-kel, Isten áldásával.

0: You're listening to Super DJ Radio!
1: 2026. Július 24-25-26. Jön a Super DJ Rádió 7. közönség találkozója. Jakab Szállás, Hotel Aero.

0: ott a helyed.
1: Na igen, hogy hallható. Jakab Szálláson ezt találkozunk, hogy lehet oda is szépen jönni még. Aztán tömint partizni velem is akár. Hogy tehát csak szépen feljön a számot. Információ Facebook oldalon megtalálható csoportunkba. De meg a honlapon is. www.radio.hu. De akkor most tömény hands up. Itt velem egy órán keresztül, aztán tömény trends. Sziasztok István, hello Erdély, sziasztok!

mondjuk azt mondja, hogy a Hands Up Party van. Itt a Swedish Radio keresztül magamtól, Leibentől. www.swedishradio.hu. Ott lehet olvasni Viber számunkat, és konkrétan most neki rugatni.

22 órát vagyunk Kőszi Gabi. Utálam ma is töményen. Akkor mi ez a gálás?

Ahogy halljátok, a transzorra elérkezett. Én ezt pedig Gerardion keresztül, a magamtól eljöntől, utána köztudóbi lesz 10 órától. Hogy meddig azt nem tudom.

Akkor 10 órát utánam fog jönni Kőszegi Gabi. Ide az éjszakában a Super DJ Rádióval. És akkor nézzetek kérdésem. Azt akartam mondani, hogy Kőszegi Gabi fog jönni utánam.

akkor 10 óra. Akkor onnan akkor 10 órát a Kőszegi Gabi fog utánam jönni. Itt a Super DJ Redden keresztül. www.superdjradio.hu

Encsiké, ezt nem láttam olyan blúzok itt, na szép jó éjszakának is Görögországból. Az internet sárjának nincsen határ, a világ bármelyik pontján lehet hallgatni, hogyha van internet. Ahogy szoktam mondani, www.svdjradio.hu, oda be lehet írni szépen a böngészőbe, ott a Viber számunk.

Akkor véget írunk, már a live-en, akkor a live-en volt, amit a Super DJ Rádión keresztül utalán fog jönni most Kőszi Gabi. Majdnem 10 órától.

Látok, hogy gyönyörű, szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok, sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai baglyok. Júni 28, vasárnap, vége a hétnek. Kezdődik a következő hét. Keményen munkával indítunk, ugye? Lényeg a jókedva, kacagás, na meg a munka. Liveben kollégára köszönjük ezt a nagyszerű két órát. Oda pörkölt a srác rendesen, főleg amikor a trance blokkot játszotta. A volt hidegrázás, meg mi ez hasonló. Mikrofon és a lejátszó mögött szerény jobbagom, Kőszegi Gabi. Jöttem hozzátok egy kicsit zúzni így vasárnap este. Megmondom őszintén, nem készültem semmivel, ez csak egy ilyen hirtelen jött ötlet. Időben végeztem a melóval. Bementem a boltba, vettem pár sört. Hamarosan pattintom őket. Fél óra alatt elég jól lehűltek. Elején kezdünk ilyen funkyval, aztán utána átmegyünk valami kis techno stílusba. Ilyen 135 BPM környékén fogunk mozogni. Úgy, hogyha valakinek van kedve így táncolgatni, vagy hogy mondják ezt, jogázni, az megteheti itt a szuperrel velem. Van egy Viber számunk is, 3670459595. Ide várok minden kedves üzenetet. És mivel elmúlt 10 óra 2 perccel indul a Bagoly Express, nyissuk is a Bagoly napot, megnézzük, ki azok az éjszakai baglyok, akik itt vannak ma. Tudjátok, akik nem a tévésorozatot nézik, hanem a szupert hallgatják. Na mindegy, kezdjük meg a ma estét. Ghostbusters, The Star Boys és a Hanging on a String. Ez az első. Jöjjük, hogy figyelj, fülej! Én megkezdem az első sziszentést.

És akkor kedves bagyók, itt az idő, hogy megnyíljon az a bizonyos bagoly napló. Nézzük meg, kik azok az igazi kemény magok, akik itt vannak még vasárnap este. Mondjuk Liveman megalapozta itt a hangulatot. Elsőként itt volt Encsike. Szia Kőszegi Gabi, sziasztok éjszakai bagyok. Encsike ugyan hullafáradtan, de próbál figyelni, meg fülelni, meg huhorászni. Jó adást kívánok, azt írja. Szia kedves Encsi, hát örülök, hogy itt vagy, fáradtan is, huhogósan is. Másodikként pedig Gedeon néni, aki azt hitte, nekem én akartam lenni az első. Kedves Gedeon néni, Encsike megelőzött.

aztán holtverseny alakult ki Simon Tornyai és Erdő Szentgyörgy között. Az az itt volt Ladás Szabinka, Simon Tornyai Fene gyerek, aki annyit éregem, megjött a bagoly. Szevasz Szabikám, hatalmas pacsi. És persze itt van is a Istink és Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Csodás vasárnap estét kívánunk neked, kedves kőszegi Gabi, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből. Az is a család nagyon örül, hogy meglepi van. A te szabadidőd előnyeit élvezzük. És Isti azt írja, a Pagoly Express készen áll bárhol, bármikor. Istikém, legetek üdvözölve. Hatalmas ölelést tektek.

kedves bögrék, ezek az extended mixeket azért szeretem, mert mindig van idő pofázni. Bele szoktam esni abba a csapdába, amikor ilyen 2-3 perces számokat játszok. Azt akkor kapkodok össze-vissza, mint a hülye gyerek. Na de, most láttam itt a kijelzőt. Aztán van még egy jó párc, amíg jön a következő mókolás. Itt is egy újabb üzenet, Encsik.

is egy meglepi hallgató. Itt van az én Toldi Miki barátom is. Szia Mikikém! Szia 18 kerre, szia 20 kerre! Tudjátok, ezt azért mondtam, mert amikor Viki főbassza a hangerőt, általában akkor két kerületen túl is lehet hallani. Szép estét DJ Kösszegi Gabez barátom, szia, hüdv a jelenlévőknek, Egi! Hajrá, örülök, hogy beugrottál, yeah! Szia Viki, kimény, örülök, hogy itt vagy!

Lapaskás és Szív Misírja. Lényeg, hogy jöttél, Puszcsika Encsike. Puszcsika Szilvicske. Üzenet átadva. Szerintem Encsi már készíti neked a semjéni birset.

Ja, az egyik szemem még a sörös dobozon, a másik még a pálinkán. Képzeljétek el, még maradt egy kis igazi pándi megy. Egyenesen a fárul. Az a baj, most már az üveg aljával szemezek. Hamarosan Go Hungary. Egy jó kis utánpótlás. Csak azért, hogy az ilyen Express-ba tudjuk jobban robogjon. Másik szemem a Viberen, ugye Hencsike írt nekem. Mindig amikor akarok olvasni, első tétül itt a képernyő. Bencsi azt írja, Gedeon néni, sorry. De Bencsiken nagyon jó, évekig mindig első mindenkinél, ez nekem nagyon megy. Tudod, az évek meg a rutin. Azt írja, bár már Aténban a szállodában csillezés van, ide-ide elhoztam magammal a Super DJ-t. A zsebbe is a fülbe. Puszcsika, Encsike.

Azért milyen már durva, gyerekek, ugye Hatinban is ott vagyunk. Egyenesen a zsebbe mentünk a repcsével. Jó, na hamarosan majd törökbe is ott lesznek, mert viszlek magammal titeket. Aztán én is majd terjesztem ott az igét. Fütyülöm majd ott a Super DJ-nek a jeligéjét. Aztán lehet valami partit is nyomunk ott majd. Van egy-két ilyen DJ ismerős. Már mondták, hogy ha akarok, akkor beugorhatok.

Jaj, de büszke vagyok én a baglyokra. Adás Szabja azt mondja, gyere, gyere csak hazafelé. Veszek neked finom Simon tornyai gyibilét. Szabikám, szeressék a Simon tornyait. Főleg a gyibilét is, a főleg 50 pluszos. Jó, most nem a milfekről beszélünk.

kedves baglyok, remélem, hogy tetszik ez a ma esti vasárnapi csapatás. Amint mondtam, nem volt itt semmi készülődés, semmi műmatyizás. Tiszta mókolás kérem szépen csak nektek. Aztán itt van Gedeon néni műzije. Azt írja nekem, imádom zenéket tolsz, csak így tovább keményen. Pont erre vágyom. Érzed, mi kell nekem, érezzük egymást. Gedeon néni, egy húron pendülünk, ügye? A kedves kezelőnél ugye a barátság a legfontosabb. Azért most már majdnem 2 éve ismerjük egymást, ugye? Szoktuk mondani, tudunk egymást. Egymásról. Na ez jó, megaszontam mi.

szememen, ott van a Viber. Tudod, Miki barátom, annyit ír, csak spontán, yeah. Azt írja, kedves Gabes, szuper a hangulat, a felépítés. Mikikém, én imádom a funkit egyébként. A trance mellett ez a második műfaj, amit így csippantok. Tudjátok, az igazi funky house. Legjobb feeling egyébként, amikor ott vagy a színpad közepén. Úgy be vagy basszcsiszva, hogy azt se tudod, hol vagy. Aztán nyomod a funkira. Hányszor volt ilyen? És akkor nem a pulba voltam, hanem a színpadon. Az a legjobb egyébként. A színpadon. Az a legjobb egyébként. A színpadon. Az a legjobb egyébként.

kedves bagyok, visszatértem, mint Lesszi. Tudjátok, amikor Lesszi hazatér. Egyébként ez mindig olyan feeling egyik, mint ha valaki lecenzurázna, aztán így lekapcsolnak a műsorból, vagy lehet, hogy a Skott internet szolgáltató, bár nem hiszem. De mindegy, a lényeg az, hogy újra itt vagyok, kinek örövére, kinek bánatára. Folytatjuk itt a finom muzsikákat továbbra is. A Pleasure Peak, a Martinez Brothers, meg a Zelisa Rose.

Na hát, kedves éjjeli pakjok, ahogy ígértem, az első fele az ilyen funky house volt. A vége felé meg most már átmegyünk egy kis technóba. Abból is így 2023 környékén.

füleket tessék befogni, jönnek a húzósabb, húzósabb dallamok. Igazi technyó. Nem a technyő, hanem a technyó. Aztán drága Jancsikén kérdezik, tényleg Gabi, te Szabin vagy hónaptól? Hová mész törökbe? Kedves Jancsike, Antalya, Five Star, 2-7, egészen júli 15-ig.

Bocsi, köszönöm a kedves szavakat. Tudod, a mokmester az ilyen, mindig ami jön. Enci, annyit ér Egyiptomban is voltam, Majorkán is, azok tutik. Na de még Tunézia is. Kívánok neked és kedves családodnak kellemes, felhőtlen nyaralást. Érezzétek jól magatokat. Kedves Enci, köszönöm szépen, és viszont kívánom neked is. És remélem, hogy majd ott a Zatéri szállodában is megy a chill. Mivel a szupert hallgatott, biztos vagyok benne.

fogadás, Szabi azt írja, nem leszel rajtam. Hát Szabikám jobban járná, hidd el. Behesúgyom valahogy, ha rád repülnék. Lenne anyám szája. An opportunity for artists creating art. Aztán nézzünk pár újabb üzenetet. Gedeon néni, azaz Szilvi barátnőm is írja, hogy Isztambulba jártam, onnan át Ázsia, a hídon, át Rózsaföldre.

0: hatalmas élmény volt. Bosporus, kedves Évikém, valószínű, hogy szuper élmény lehetett. Drága Tibink és te ügye, jó pár helyen voltatok azért ti is.
1: Anyway, that's enough of listening to humans talk. Let's see what these robots have to say.
0: Dondomiki barátom is írja, szigorú a muzsika. Eufórikus atmoszféra ez, igen. Ami kedves Pikikém, igen, elég elgondolkodtató zenék ezek. Adam Beyer és a Robotic Arms. Az egyik kedvencem, főleg amikor ilyenfajta zenéket pörgetek. Figyelj a folytatásra is. Everything in Time. Arthur Reitzeger. Ez lesz majd a következő.

Game, ez pedig a muzsika, hát nem más, mint Maura Som at the party. Miki barátom annyit ír, magával ragad, amit a szetteddel teremtesz, gratula Gabesz. Egy vasárnap, hoppá, komoly. Igazi zúzás, Mikikém, vasárnap este. Amolyan hétfői munkateremtő, a kedv megteremtő. A legjobb dolog egyébként az, hogy ezek igazi kocsikázó zenék. Amikor csapatod neki, aztán önfeledten tolod neki, nyomod tökig, padlóig. Aztán csak azt veszed észre, hogy egy nagy villanás, amikor a trafi bevillog. Tudjátok, az az esti strobi.

Szilvikép, köszönöm szépen a jó kívánságokat. Megpróbálom magam jól érezni. Alkohol mámorosan 14 nap alatt. Kiengedni a fáradt gőzt. Aztán majd újra elkezdjük az augusztust újult erővel.

barátod, Miki barátom írja, jó kis mókolás, gyű! Kedves Mikikém, Carcox, Christopher Coe és az Inferno.

kis kedves pikikém, ami az öreg kokszot illeti. 2019-ben volt szerencsém találkozni vele. Lőttünk is egy közös selfit. PCM Magaluf. Hatalmas partit nyomott.

Mariton Tóth, de Miki barátom üzie, köszi, Carcox 60 pluszos lehet, szerintem, de még mindig jól tolja. Minden nagy lehetett, hogy veled találkozhatott. Itt igen, Miki kíván egyébként 62-es, 63 éves jelenleg. És a zene irányzat, amit alkotott, hát figyelj, minden techno rajongónak szerintem alap.

szívükém az üzenetedre reagálva. Sajnos teljesen megértem, hogy milyen az érzés, amikor senkivel sehová. Reméljük, hogy ez a jövőben azért változni fog. Főleg, ha már majd lesz valami partner, aztán lehet nyomatni ezerrel ott a szuper DJ-t a kocsiba. Megérkezett egy újabb éjszakai pakó, itt van Csörgő Zsolt Zsocánk, a kasszíra Huhu Gabi. Szevasz Zsoca, örülök, hogy megérkeztél te is. Én is beugrottam egy kis vasárnapi rögtönzött partira. Vasárnapi csapatás. A munkaelőkészítő hétfőre.

Miki barátom azt írja, te jó ég, azt a kurva mekkorát szól. Hozzáteszem, vasárnap. Hát így van, Mikikém. Mi itt a szuperen azért vasárnap is tudunk rikkenteni egy-két szóból. Most legyünk őszinték, kereskedelmiben hallottak ilyet? Vegyek alapul csak a Radio One-t. Nem nagyon mennek olyan zenék, amik itt. Abban biztos vagyok. Tudjátok, az a tipikus nyálcsorgató. Na de ezek az igazi zenék, kérem szépen. Zenék a javából. Igazi zúzoda. Meg persze azért töménytelen emléképresztés.

lesznek szuperek, azért nem semmi. Vasárnap esti Zuzoda, 11 óra 16 perc. Kemény maga azért még itt van. De tényleg ez tényleg a kemény maga javából. Fityó azt írja, jó ez a vonal, szeressem. Meg ez is Fityó, én is adom egyébként. Ilyenkor azt szoktam játszani, amikor elgurul a gyógyszer. Csippantom, tudod, igazi kis kocsikázó zenék. Aztán üdvözölném Rumi Gyurinkat is. Halli Szarvas is jelen. Csak ezt a gyenge foci VB-t lesegettem, de már kagylózlak. Szevasz Gyurikám. De szerintem a foci VB-nél ez többet ér. Van, aki mondjuk mind a kettőt szokta. Egy kis szuper, meg egy kis foci VB. Azt mondják, hogy nem rossz az összhatás. Bár nem mindegy, hogy ki játszik. Aztán Isa Istink is írja, hez igen, hasítunk, de rendesen. Valkói Express jöhet bármikor. Jegyekkel mindig készen állunk. Így van, Istikém.

És amint látom itt a Vibert, Csörgő Zsolt Zsolca barátom se tévenkedett ma. Azt írja, baraszfa öntözés volt. Küldte itt a szerszámokat. Kedves Zsolcám, remélem, hogy azért torok öntözés is volt, nem csak baraszfa. Mondjuk a baracfának az öntözése igen fontos. Abból lesz egy jó kis barackpá lesz.

Aztán Miki barátom írja, Macskási Szilvinek kérném a kövit, ha hozzájárulsz, mester, szóljon neki. Mikikém természetesen. Macskási Szilvinek akkor majd jöjjön a következő, ami nem más lesz, mint Joe's Hauser. És a Larix. Kedves Szilvikém, figyelj, fülej! Nem sokára jön a mókolás. Miki azt írja, az úzás van, kérem. Uramisten, kedves DJ Gabesz, milyen este, te jó ég! Miki barátom azt írja, hatalmas hangulat, remek este, azt a Gabesz! Mikikém, igyekszem, mint kis kukunya a kul... ugatással.

Miki azt írja, kapják a szomszédok. Meglepi nekik 100%-osan. Oh yeah, terjeszd az igét, Mikikém.

drága encsikénknek pedig úgy látszik, hogy lövik a pizsit. Lemerült a Duracell. Kell az energia a holnapi naphoz. Have a good night! Kész ilyen csike, hogy itt voltál. És persze szuper jó nyaralást kívánom neked is ott Athénba.

Kedves szuperek, kedves bagyok! Amikor ezeket a zenéket pörgetem, mindig előjönnek az emlékek. Ó Istenem, amikor egy-egy techno kazettát így sikerült megszerezni annó. Kazetta, nem CD, igen. Kis kétkazettás Akai. Ó Istenem, de szépen szólt. Volt a kis zseppénz. Megvettük a jó kis TDK kazit. Abból is a menőbb fajtát. Megmondom őszintén, minőségbe szólt úgy, mint a CD. Jó kis Orion hangfalakkal, Istenem, de szépen szóltak. Ehhez hasonló dallamok. Mondjuk az még igazi old school volt.

szemem ismét a Viberen. Csörgő Zsolt azt írja nekem, borocska volt, sör kettő után lement. Na, Zsocám, nem csalódtam benned. Mindig mondom, tudod, az a bizonyos hidratálás. Főleg ebben a nagy melegben, ugye? Kedves bakjok, kessék követni Csörgő Zsolt Zsoca példáját. Nagyon fontos a hidratálás. Tudjátok, így 4 foktól kezdődik, aztán 50 a vége. Tudjátok, hogy jó lesz 100 forintnak és 50 a fele.

Miki barátom, itt igazi emlékidéző SMS-eket ír nekem, SMS a Viberen. Miki is írja, hogy a kocsiba, mély láda, somogyi cuccok. Hű, Mikikém, emlékszem még én is arra az időszakra. Emlékszem, volt a Somogyi Audiónak a katalógusa. Volt ott mindenféle földi jó, igazi finomságok. Előszeretettel jártam én is annó az üzletbe. Minden zseppénzemet oda basztam el. Anyámnak az örömére. De Miki is írja, na erre 4.4-re nem számítottam, király. Igazi négy degedes komoly. Hú, de nagy zenék, remek este. Mikikém, köszönöm szépen. Amit mondtam, ez teljesen random. Tudjátok, amikor elragad a hangulat.

képer át, pedig egy ilyen spontán az igazi mester. Gondoltam, belézek a Super DJ rádióba, hát sose bánom meg. Kedves DJ Gomez, Nikikém a legjobb döntés volt. A meglepi ereje.

szemem ismét a Viberen. Macskás Iné, hát látom, elkezdte a sziszentést. Egy tejszínhab meg a jégkrém. Jégkrém tejszínhabbal.

Kentucky Signant. Mondjuk, hogy én is voltam a Lidl-be. Aztán vettem ilyen pisztáciásat. Sőt, elég jó íze van. Az előbb én is elnyaltam egyet. Tudod, nyaljuk a fagylajtot. Megélveszik az ízeket. Kedves uraim! Hogy is van ez?

És ahogy is a Istink írja, nincs lazítás, mintha most kezdődne a hétvége. Jaj, kedves Istikém, az Isten szóljon ki belőled. Mondjuk nálunk itt a szuperen, szinte mindig hétvége feeling van. Főleg amikor ilyen nagyszerű a közönség, meg amikor megfelelő zene szól.

Aztán figyelj, itt van Csörgő Zsolt, Csocán Mizie. Hideg zaj, letudva. Jól esett, csak lassan kellett talán menni. Töltöpök egy pohár borocskát, utána meg még ablakot mosok. Hát kérem szépen, ezt így kell csinálni. Éjfélkor még megy az ablakmosás. Zsocám, a rutin meg az évek ügye.

Figyeljetek, így elég vagyok a kérdés az, hogy bírjátok-e még? 4 perc aztán elérkezik a midnight, azaz az éjfél, persze hangerése idő szerint. Nekem még mondjuk van egy órám éjfélig. Úgyhogy írjátok meg, hogy maradjak-e, vagy menjek-e aludni.

0: professzorok. Györgyi Zsoca kérdezi, ablakposó zenét tudol?
1: Hát figyelj, Zsoca, erre szerintem úgy lehet posti az ablakot, mint a kurva élet.
0: Besza behúvaz-e?

Kedel néni barátom pedig azt írja, maradj még! Tudod, Viki barátom is azt írja, rendkívüli parti, ez nem vitás. Na, maradj, kérlek, ha lehet. Toldi Miki jelen. Hát figyeljetek, nekem is van mi kedvem egy kicsit egyébként. Mondjuk elküldtetek volna anyámba. Lehet, akkor is maradtam volna. De szerintem még ez egy kicsit pörgessük. Van még itt jó pár olyan track, amit szerintem elég fasza lesz.

aztán Fityunk is írja, nekem még 4 óra, go Gabi, go! Hát igen, kedves Fityó, akik szerencsés burokba születtek, mondtam már neked, de kis óceánukról.

Élvik és írja Bessa Behu, imádom. Tök durva egyébként, gyerekek, amikor még megmaradt ez a fránya köhögés. Néha így beszélek, lehet mondjuk az 50 fokos is előhozza. Ez van, amikor elakad az ember szava. Nem hiába van a közmondás. Most már én is tapasztalom.

Gyerekek, mekkora zene! Robbie Rivera, GP Candela, és ez a Modernita. Ez aztán az igazi csípőmozgató. Tudjátok, angolul azt mondják, hogy physiotherapist. Tudjátok, a tornász. Amikor valakinek van valami ízületi problémája, szerintem majd ilyen zenét betolunk nekik. Itt de nekem megszűrik minden.

kedves magyar. Ez az egyik kedvencem, igazi csipőrázó ez is. Mark Ward és Divali közöse. A Kalenda. Olyan, mint ahogy lennék Spanyolországba. Egyébként volt pár szerencsém egy spanyol diszkóhoz is. Megmondom őszintén, igazi élmény. Aki teheti, azt próbálja ki. Igazi katarzis, kérem szépen. Főleg azok a spanyol szenyoriták, amikor elkezdik itt tekergetni. Oh my god, a kis rövid szoknyákba.

azért Tóth Miki barátom mindig átvirít engem, sikerül a srácnak. Azt írja, megtisztelsz, kap ez barátom. Soha nem volt még ilyen remek vasárnapom, azt a kurva. Mester, nagyon köszönjük, hogy lett folytatás. Kedves Mikikém, én köszönöm a megtisztelő füleket. Egy darabig még szerintem maradunk, van még párkai csőr. Bár ez már elfogyott. A zene az még van bőven. A feeling az már megvan. Úgyhogy szerintem nyomassuk tovább.

Miki barátom kérdezi, milyen volt a spanyol DJ Pulda Mester, hogy fogadtak? Mikiként megmondom az igazat. Hatalmas élmény volt. Mondjuk egy olyan póló volt rajtam, hogy nehéz volt nem felismerni, hogy nekem is közöm van ez a zene vonához. Azt mondják, hogy aki így a zenei hullámoszon van, könnyű nagyon barátságokat szerezni. Így volt a Bér is ott a Spanyolita DJ-vel. Megkívást kaptam oda a pultba. És az élmény fantörpikus, ahogy szokták mondani. Spanyol szenoríták nagyon díjazták. Amikor meglátták a bamba bőrömet.

a Miki barátom kérdezi. Külhomba hogy megy, beavatnál kérlek? Milyen DJ pult fogadott, Pioneer, esetleg más? Hogy megy ez? Leegyszerűsítve kérhetlek? Kedves Mikikém, az a helyzetük az ilyen klubokba, tényleg ez a klub standard megy. Általában ugye régebbi klubokba a Pioneer CDG 2000-es, az újabbakban ugye a 3000-es, igazi legendás, professzionális, digitális multimédia player. Ebből azért már, hogy szépen lehet így effektelgetni. Ami a szoftvert illeti, természetesen a Rekordboxon játszik mindenki.

szokták, tudod, feltalálni a feszültségoldót, és általában az ilyen bulikor ez nagyon megy, főleg így a buli előtt, a backstage-be rendesen megy a töltés, ha érted, mire gondolok. Mindenki szereti a csatos Bambit, tehát mindegy, hogy hol van az ember.

És kedves Szilvikém, a kérdésedre a válasz hamarosan, szerintem pár héten belül a részleteket majd megbeszéljük.

Isaisték és írja, mondta még, hogy itt a Weekend, de így jó, na meg ezek a muzsikák. Köszi Istikém, mi vasárnap is Weekendet teremtünk. Amúgy elnézem itt az órát, éjfél múlt 31 perccel. Hát nem tudom, hogy hogy vagytok vele, bírjátok-e még? Nekem még van.

Viki barátom írja, édesanyám énekesnő volt, édesapám pedig dobos, én pedig zongoráztam. Kedves Vikikém, igazi zenés család. Akkor most már értem, hogy hol van ez a nagy zene szeretet. Hatalmas respekt, barátom. Annó én is zongoráztam amúgy. Onnan jött ez a trance szeretet. Utána elkezdtem, ugye megvettem az első MIDI billentyűt. Aztán elkezdtem így mesterkedni.

Tényleg örömmel látom, hogy még itt van velem a kemény mag, Erdély Erdő Szent György, Doldi Miki Husker, aki azt írja, hogy jó, ahogy spontán jöttél, azt a te jó ég, kontrollált minőség. És ahogy is a Istink írja, ez nem kérdés, ezt bírni kell. Ezt nem bírni kell, hanem élvezni és átérezni. Istikém, az Isten szóljon ki belőled. Egy igazi zene rajongó, az így beszél, kérem. Büszke vagyok rátok.

És ahogy is a Isti barátom írja, bármikor, kedves Kőszegi Gabi, Istikém, az Isten szóljon ki belőled, ígérem, hogy lesznek majd még ilyen vasárnapok, főleg, hogyha van rá igény.

macskás és szívi vagy itt ír, akkor küldenék valami szuper zenét Toldi Mikinek. Na figyelj, Szilvikém, egy Eddie Vata és a My Dream, ez következik Toldi Mikinek.

kelni kell azt melóba venni. Hónap még az utolsó nap, aztán már kettő léni szabadságon vagyok, szerda reggel megindulok Törkibe.

és kedves bagyok, ezzel a tekkel szeretnék tőletek elköszönni, ami nem más, mint Jackwell, Sabby Davis, a Return on the Soul. Mindenkinek köszönöm az elmúlt 3 óra megtisztelő füleit, és a rengeteg üzenetet, amit ide a Viberre küldtetek nekem. Well done, guys! Ahogy az angol szoktam mondani, megtornáztáltattuk a kis ujjakat, meg a nagy ujjakat. Ügyesek vagytok, az a lényeg. Köszönöm még egyszer minden éjjeli vagoinak ezt a nagyszerű vasárnap estét. Szerintem egy baszott jó bulit sikerült így összerottyantani. Tudjátok, ez nincs a kereskedelmibe. Csak is itt a szuperen, ahol emlékeket ébresztünk. Veletek az éjszakai baglyokkal. Ahogy szoktam mondani, aki melóban van, meg utón, annak kitartást. Pár óra, aztán most már vége a műszaknak. Aki meg hétvégén pihent, hát annak kezdődik a munkahét. Egy a lényeg, maradjatok jók, maradjatok szobatiszták! Sziasztok, sziasztok, szép álmokat, jó éjszakát! Ciao, ciao!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
2: Ez még mindig a Super DJ Rádió.